Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

88. Yeah! Az életünk része.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Szeressek a csodákban téged, téged meg a csodákban kereslek. Régi hibákba többé ne essek,

0: jelentkezni a SZAB STE tudományos díjpályázataira. A díjak a tudomány iránt érdeklődő középiskolásoknak és a 35 év alatti fiatal kutatóknak kínálnak lehetőséget a bemutatkozásra. A középiskolások több mint 150 kutatási és alkotói témából választhatnak, a mesterséges intelligenciától a klímaváltozáson át a művészetekig. A legjobbak az STE több képzésén felvételi többletpontokat is kaphatnak. A legfeljebb 35 éves fiatal kutatók csak nem 400 témában pályázhatnak. Hofmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke a pályázatok leadásának határidejét ismertette.
1: A pályázatok már közzétételre kerültek, tehát ezeket megjelentettük. Több oldalon olvasható a pályázati kiírás legrészletesebben a Szegedi Akadémiai Bizottság honlapján, és a pályázatokat szeptember 25-éig várjuk.
0: 13 személyautó és egy kis teherautó égett egy telephelyen a szegedi Cibula utcánál szombat délelőtt. A katasztrófavédelem azt írta, a szegedi, a hódmezővásárhelyi és a rúzsai hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral eloltották a tüzet. Az egységek a telephelyen álló bódéból kihoztak egy gázpalackot, amelyet visszahűtöttek. Személyi sérülésről nem érkezett információ. Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. Azt írták, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026-27-es tanévre. Az Erasmus program az Európai Bizottság kezdeményezése, amely 1998 óta van jelen Magyarországon. Ekkor utaztak ki az első hallgatók külföldre az ösztöndíj segítségével. És végül egy kerítésbe szorult őzet mentettek a tűzoltók Budapesten. A 12. kerületbe a Bükkös útra riasztották őket, mert az állat a kovácsolt vaskerítés részei közé szorult és nem tudott kiszabadulni. A második kerületi hivatásos tűzoltók a legnagyobb gondossággal szabadították ki az állatot, ami szerencsére megúszta kisebb felületi sérüléssel. Mikor szabadon engedték, rögtön beszaladt az erdőbe.
2: Szia, Bandi!
3: Második egyes jelenti, az őzet feszítővágó segítségével a kerítésből kiszabadítottuk. Az őz csak felületi hámsérüléseket szenvedett, így az erdőbe elszaladt, a kerítést visszaegyengedtük.
0: A Rádió 88 hírei

Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad. Néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el. A játékot a végtelennek itt idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig. Hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor. Elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út. Ugye még visszavár, mi sárba hull.

ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg. Talán csak elveszett a retúrjét. Így ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Ez a Rádió 88.
1: Gébrán reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: Jó reggelt kívánok, 6 óra van. Zavartalanul napos időnk lesz ma Szegeden 27 fokkal. Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Már lehet jelentkezni a SZAB STE tudományos díjpályázataira, és gazdag szeptemberi program kínálattal várja a látogatókat a Somogyi Könyvtár. Jönnek Szeged és környékének legfontosabb hírei szeptember 6-án Nagy Ágitól. Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is balesetveszélyes, mert a nem látók könnyen áteshetnek rajtuk, ha pedig ki akarják az eszközöket kerülni, az csak a bicikli úton tehetik meg. Ballai Anna Mária, a vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesületének elnöke arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket.
1: Azt szeretnénk, hogy minél több ember megértse azt, hogy sokféle közlekedő van. Vannak idősek, vannak gyerekek, van, aki járókerettel megy, van, aki bottal, van, aki fehér bottal, van, aki biciklivel, vagy rollerrel, vagy busszal, de ez mindannyian el kéne, hogy férjünk egymás mellett.
0: Felújítás miatt hétfőtől lezárják a Kálvária sugárúti vasúti átjárót szeptember 16-ig. A munkálatok alatt a villamos vasúti keresztezését is kicserélik, ezért több szegedi vasút és buszjárat menetrendje, valamint a 3F villamos közlekedése is módosul. A közúton közlekedők két terelő útvonallal számolhatnak, az egyik az 55-ös főút, 502-es főút, 54-08-as út, 5-ös főút, Vásárhelyi Pál utca, a másik pedig az 55-ös főút, Móravárosi körút útvonal. A MÁV azt kéri, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a terelésekről. Már lehet jelentkezni a SZAB STE tudományos díjpályázataira. A díjak a tudomány iránt érdeklődő középiskolásoknak és a 35 év alatti fiatal kutatóknak kínálnak lehetőséget a bemutatkozásra. A középiskolások több mint 150 kutatási és alkotói témából választhatnak, a mesterséges intelligenciától a klímaváltozáson át a művészetekig. A legjobbak az STE több képzésén felvételi többletpontokat is kaphatnak. A legfeljebb 35 éves fiatal kutatók csak nem 400 témában pályázhatnak. Hofmann Judit, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke a pályázatok leadásának határidejét ismertette.
2: A pályázatok már közzétételre kerültek, tehát ezeket megjelentettük. Több oldalon olvasható a pályázati kiírás legrészletesebben a Szegedi Akadémiai Bizottság honlapján, és a pályázatokat szeptember 25-ig várjuk.
0: Gazdag szeptember!

0: Program kínálattal várja a látogatókat a Szegedi Somogyi Könyvtár. A hónap kiemelt eseménye a kulturális örökség napjai, rendhagyó városi sétákkal, kiállításokkal és emlékkönyvtár bemutatóval. A kutatók éjszakáján a robotok érzékelését lehet felfedezni, szeptember végén pedig őszi könyves piknik várja a fiatalokat a Nyugi Kertben. Szutori Szabolcs rendezvényszervező elmondta, egész hónapban számos könyvbemutató, előadás, koncert, kiállítás és gyermekprogram közül választ hatnak az érdeklődők.
1: Jön majd hozzánk szeptember 18-án megint Zéti kutya, akit nagyon szeretnek a gyerekek, hiszen nagyon figyelmes hallgatóság. Szereti, hogyha felolvasnak neki, ez egy kettő az egyben program, lehet simogatni és a kutyát, de szereti, hogyha hangos felolvasást hallhat és a gyerekek próbálkozhatnak, tanulhatnak felolvasni.
0: A Mohácsi csatáról született legújabb antropológiai, régészeti és történeti kutatások eredményeit mutatják be azon a nemzetközi konferencián, melyet októberben rendeznek a Szegedi Tudomány Egyetemen. Az október 7-én kezdődő 4 napos Mohács 1526 Szeged 2026 című konferencián a témával foglalkozó hazai kutatók mellett a csata során érintett országok szakemberei, francia és német előadók, valamint a tervek szerint az egykori Oszmán Birodalom mai utódállama, Törökország történészei is részt vesznek. Az egészséges mozgást népszerűsíti kedden Szegeden. A fizioterápia világnapja kapcsán már második éve szervez a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága olyan programokat, amik az ülőmunkát végzőknek, az időseknek, vagy akár a mozgáskorlátozottaknak is segítséget jelenthetnek az egészség megőrzésében. Rónyai Edit, a társaság vezetőségi tagja hozzátette, a programok végén személyes konzultációra is lesz lehetőségük a résztvevőknek.
2: Ugye ezek mind ingyenes szakmanépszerűsítő és egészségmegőrző edukációs programok, de előregisztrációhoz kötött, és tulajdonképpen a kezdeményezés célja az volt, hogy laikusként könnyebb legyen eldönteni, mikor milyen probléma kezelésében tud segítséget nyújtani egy gyógytornász fizioterapeuta.
0: 13 személyautó és egy kis teherautó égett egy telephelyen a Szeged Cibula utcánál szombat délelőtt. A katasztrófavédelem azt írta, a Szegedi, a Hódmezővásárhelyi és a Rúzsai hivatásos tűzoltók 4 vízsugárral eloltották a tüzet. Az egységek a telephelyen álló bódéból kihoztak egy gázpalackot, amelyet visszahűtöttek. Személyi sérülésről nem érkezett információ. Posztomusz jelölték Barta Lászlót, az Algyői Halászcsárda vezetőjét az idei Gundel Károly díjra. Az elismerésre egyik kollégája Takács Tamás terjesztette fel. A jelölést elfogadta, visszaigazolta a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. A Gundel Károly díjat a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják évente legfeljebb 3-an. Az ipartestület a díjazottak nevét minden évben Gundel Károly születésnapján, azaz szeptember 23-án a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban hozza nyilvánosságra. Péntek este egymás után gördültek végig a kamionok Hódmezővásárhelyen az Ady Endre utcán. A délmagyar.hu azt írta, a járművek a Sun City felé vették az irányt, ahol szeptember 4 és 6-a között kamionos találkozót tartanak. A rendezvény programjában kamionkiállítás és felvonulás is szerepel, így ennek résztvevőit láthatták az Ady Endre utcában nézelődők. Jelölteket lehet javasolni a Vásárhelyi Művészeti Díjra. Az önkormányzat október 15-ig várja az ajánlásokat. A kitüntetést azok a magánszemélyek és közösségek kaphatják, akik a magyar kultúra fejlesztésében és terjesztésében, a magyar nyelv ápolásában, a magyar nemzet és nyelv fennmaradásáért folytatott munkában kimagasló teljesítményt nyújtottak. Az elismerést 2020-ban alapította a Hódmezővásárhelyi önkormányzat, miután a Bessenyei Ferenc díj névhasználatát a színész úriás özvegye visszavonta.
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió 88 Szegedi Sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallják. 17 szegedi érem a zárónapon, az éremtáblázat élén zárt az MVM Szegedi Vízisport Egyesület a kajakkenu országos bajnokságon Szolnokon. A teljes bajnokságon 30 dobogós helyezést szereztek a versenyzők, 14 arany, 7 ezüst és 9 bronzérmet. A tegnapi zárónapon a Molnár Ádám István, Barna Dávid Zsombor, Molnár Család és Molnár Lukács Ivó összeállítású kenu 4-es 200 méteres számban hozott aranyérmet, míg Suba Róbert és Boldi Zsárt Alma egyéniben is 2-2 elsőséget szerzett. Kikapott a fővárosban a Szeged Csanád Grosics Akadémia második számú férfi labdarúgó csapata az NB3 délkeleti csoportjának 7. fordulójában. A szegediek tegnap délután a 3. kerületi TV-e vendégeként léptek pályára. A mérkőzés egyetlen gólját a hazaiak szerezték a 16. percben, így a találkozót a fővárosiak nyerték 1-0-ra. Kikapott a Szeged, sima vasas győzelem a férfi vízilabda Magyar Kupa negyed döntőjének első mérkőzésén. A fővárosiak már az első negyedben 4-0-ás előnyt szereztek, a nagy szünetben pedig 6-0-ra vezettek. Az SVE Goodwill Pharma Forta Cell első góljára több mint 17 percet kellett várni. A vasas végül 16-7-re nyert. A párharc visszavágóját ma Szegeden rendezik, a továbbjutás az összesített eredmény alapján dől el. A Rádió 88 szegedi sporthír összefoglalóját Bisztricki Sárától hallották.
0: Az elmúlt napokhoz képest kicsit hűvösebb lesz ma Szegeden. Marad a napsütéses idő, az esőre még várni kell az előrejelzések szerint. A szél időnként megélénkül, de így is 27 fokig melegszik a levegő.
4: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Thursday.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
2: Az. Let's go! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része.
1: Rádió 88.

0: Indul a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
1: Tudj meg mindent Szegedről és környékünkről.
2: Jó reggelt kívánok, Bisztricki Sári vagyok. Ez pedig a Café 88 hétvége 2026. szeptember 6-ai adása. Az első órában nagyon sok izgalmas témát járunk majd körül, például, hogy ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. De szó lesz arról is, hogy már rendezik a vásárhelyi őszi tárlat képeit, hogy rekord alacsony volt a napokban a Tisza vízállása, illetve, hogy már az elkészült iskolában nyithatták a tanévet a krúdisok. Van egy Facebook kérdésünk is, amit megtalálhatsz a Facebook oldalunkon és SMS-ben, illetve a Facebook poszt alatti kommentekben várjuk rá a válaszokat, mennyi időt van egy

0: Korlátozottaknak is segítséget jelenthetnek az egészség megőrzésében. Rúnyai Edit, a társaság vezetőségi tagja hozzátette, a programok végén személyes konzultációra is lesz lehetőségük a résztvevőknek.
1: Ugye ezek mind ingyenes szakmanépszerűsítő és egészségmegőrző edukációs programok, de előregisztrációhoz kötött, és tulajdonképpen a kezdeményezés célja az volt, hogy laikusként könnyebb legyen eldönteni, mikor milyen probléma kezelésében tud segítséget nyújtani egy gyógytornász fizioterapeuta.
0: Posztumusz jelölték Barta Lászlót, az Agyői Halászcsárda vezetőjét az idei Gundel Károly díjra. Az elismerésre egyik kollégája, Takács Tamás terjesztette fel. A jelölést elfogadta, visszaigazolta a Magyar Vendéglátók Ipartestülete. A Gundel Károly díjat a vendéglátó szakma legjobbjai kaphatják évente legfeljebb hárman. Az Ipartestület a díjazottak nevét minden évben Gundel Károly születésnapján, azaz szeptember 23-án a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban hozza nyilvánosságra. Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el a budapesti rendőrfőkapitányság a gondosóra programmal kapcsolatban, értesült a Telex. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta volna a kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. És egy úriember munkája soha nem ér véget. Elstartolta a Theo James nevével fémjelzett Úriemberek második évada. A folytatás, mint ahogy elődje, egyből letarolta a Netflixet világszerte, és itthon is a legfelkapottabb tartalmak között landolt, úgy rárepült az ország. Az izgalmas finálét követően pedig már az is biztos, hogy jön a folytatás, ugyanis bekérte a streaming óriás a harmadik évadot is. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó reggelt, és ne feledd, hogy egészen 9 óráig tudod ma köszönteni a születésnapos ismerőseidet, és talán éppen tiéd lesz a Bányai Cukrászda tortája is. Az interjúk előtt pedig hozzon lendületet a vasárnapodba Gracie Adams dala, a That's So True.

0: A mai Café 88 hétvége első témája pedig a HPV elleni védőoltással kapcsolatos, ugyanis ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy a fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Bosnyákovics Tünde, a Vármegyei Népegészségügyi Főosztályvezetője szerint a HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Bosnyákovics Tündével Fáj Bernadett beszélgetett.
1: Miért különösen fontos, hogy a 7. évfolyamos diákok megkapják a HPV elleni védőoltást?
2: Tudni kell, hogy a HPV vagy humán papilloma vírus különböző rák típusú megbetegedéseket okoz. Nagyon fontos és a legfontosabb, hogy a méhnyak rákot a HPV vírus okozza, és sajnos most még Magyarországon évente 400 nő hal meg, miközben ez a fajta rák típus védőoltással, illetve szűréssel teljesen megelőzhető. Azért fontos, hogy 7. osztályos korukban megkapják a gyerekek ezt a védőoltást, mert ebben az időszakban még nem kezdődik el a nemi élet, a nemi kontaktus, tehát hogyha ezt megelőzően már biztosítjuk a vírus elleni védelmet, akkor gyakorlatilag az érintett generáció teljes mértékben védett lesz. Külföldön, különböző európai országokban már régebb óta oltanak a HPV vírus ellen, tehát már vannak olyan retrospektív visszatekintő tanulmányok, amelyek bizonyítják az oltás hatásosságát. Például Skóciában, onnantól kezdve, hogy a 12-13 éves korosztályt elkezdték oltani, az oltott gyermekek, oltott lányok, később nők között egyetlen egy esetben sem alakult ki méhnyakrák, tehát ez a védőoltás 100%-os védelmet jelentett. Angliában önkéntes a védőoltás, itt gyakorlatilag azokban a generációkban, akik oltásra jogosultak, 87%-kal csökkent később a méhnyakrákos megbetegedéseknek a száma. Tehát én azt tudom mondani, hogy Magyarországon az a cél, hogy ez a 400 haláleset, ez nullára csökkenjen.
1: Sok szülőben lehetnek kérdések a HPV oltással kapcsolatban, melyek a leggyakoribb tévhitek, és mit lehet ezekről elmondani?
2: Én azt gondolom, hogy több dolgot kell tisztázni. Maga az oltóanyag az nem élő vírust tartalmaz, hanem elölt vírust, tehát az oltóanyag nem betegíthet meg. Minden oltásnak lehetnek szövődményei, mellékhatásai, azonban ezek minimálisak és elenyészőek ahhoz képest, amennyi védelmet jelent. Tehát előfordulhat nagyon rövid ideig tartó fejfájás, helyi pirosodás, duzzanat, és csak egy-kettő esetben van 1 millió esetből, tehát 1 millió beoltott oltás esetén, hogy egy ilyen azonnali allergiás reakció alakul ki, azonban ennek a kezelésére az iskolaorvosoknak, az egészségügyi ellátó személyeknek felkészültnek kell lennie. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen az előnyök kockázatok mérlegelése mellett nagyon fontos az, hogy minél több lány és fiú is megkapja ezt az oltást. A fiúk oltása azért szükséges, mert egyrészt ők a vírus áthitelébe szerepet játszanak, másrészt humán papilloma vírus nem csak a méhnyakrákot okozza, hanem végbélnyílás, hímvesztő, illetve szájüregi daganatokat is.
1: Hogyan zajlik pontosan az oltás az iskolákban, és mire számíthatnak a gyerekek az oltás napján?
2: Ez az oltás egy önkéntes védőoltás, szülői beleegyezés birtokában adhatják be a gyerekeknek, tehát jelen pillanatban a szülők tájékoztatása van folyamatban. Szeptember 15-éig kell visszajuttatni a szülői nyilatkozatokat az iskolákba, ezt követően október közepén vagy végén, melyik iskola hogy tudja megszervezni, zajlanak az oltások. Két részletből áll az oltási sor, a második részletet azt 2027 áprilisába kell beadniuk az iskoláknak. Vannak olyan gyerekek, akik 7. osztályos korukban már betöltik a 15. életévüket, az ő részükre 3 oltás beadása javasolt, az oltási rend az 0-2-6 hónap.
0: Bosnyákovics Tünde főosztályvezetőt hallottad a HPV elleni védőoltásokkal kapcsolatban. A következő interjú előtt pedig érkezik az idén 10. születésnapját ünneplő banda, akik gyakorlatilag felrobbantották a Szegedi Ifjúsági Napok színpadát ebben az évben is. Ez a Follow the Flow, a Valahányszor című dallal.

0: A Káfé 88 hétvégében nincs megállás, hiszen megyünk tovább, most éppen egy kulturális téma következik. Már rendezik a 72. vásárhelyi őszi tárlatra beválogatott képeket, két héten belül pedig mind a 181 alkotás elnyerheti a megfelelő helyét. A legjobbak elismerésben is részesülnek, összesen 14 szakmai díj nyerteséről döntöttek a hét elején. Nátyi Róbert, a szakmai zsűri vezetője elmondta, a közönség október 4-től láthatja a műveket az Alföldi Galéria földszinti termeiben, ekkor terülnek majd ki a díjazottak is. Nátyi Róbertet, a zsűri vezetőjét Kovács Bence kérdezte.
1: Már a héten elkezdődött a 72. vásárhelyi őszi tárlat rendezése. Hol tart jelenleg ez a folyamat, mikor nyerheti el a végleges formáját a kiállítás?
2: Valóban a héten elkezdtük a tárlatnak a rendezési munkálatait, illetőleg pontosabban most már második éve egy olyan tradíciót próbálunk bevezetni, hogy mivel a zsűrizés online történik a nyár folyamán, a díjzsűrizés viszont a fizikális alkotások körében, tehát a rendezés előtt, amikor az alkotások ki vannak terítve, úgymond a kiállítás rendezőjének, akkor hívjuk le a díjzsűrit, tehát ezen a héten egy díjzsűrivel kezdtünk. Hát ez a hét és a jövő hét van szánva arra, hogy minden egyes alkotás a helyére kerüljön, a fények, a lámpákat beállítjuk, a cédulák fölkerüljenek a falra, tehát reményeink szerint két héten belül akkor kész és állni fog a teljes kiállítás. Az első körben most a festmény és grafikai anyag, tehát azokat az alkotásokat, amelyek a falakra kerülnek, azoknak a rendezése történik. Ez azért egy több napos, több körös folyamat, hiszen ne feledjük 181 alkotásról van szó, ez nagyon sokféle méret, nagyon sokféle technika, nagyon sokféle stílus, tehát hogy mindegyiknek megtaláljuk azt az ideálisnak tűnő helyét, ami egy hiteles kiállításképet fog a végén nyújtani, ahhoz azért nagyon-nagyon-nagyon sokszor át kell kombináljuk a kiállítást.
1: Milyen kategóriákban és milyen szempontok szerint értékelték a beérkezett műveket?
2: Tulajdonképpen vásárhely, az őszi tárlatok az egyik, azt gondolom, hogy az országos nagy tárlatok között talán a legtöbb díjat adja ki, és a legnagyobb díjösszegek forognak ekkor az őszi tárlatokon. Idén is 14 díjat tudtunk kiosztani. Ebben nagyon-nagyon sok patinás, komoly díj van, tehát a tornyai plakettől kezdve a más egyéb munkajutalmakig különböző kategóriákban, tehát kapnak a tornyai plakettet, nyilván az kaphatja meg, aki akár több évtizedes múltra tekinthet vissza, és sikeres kiállítási gyakorlatra tekinthet vissza a vásárhelyi őszi tárlatokon, de kiadunk egy életműdíjat is, amit viszont csak valamikori tornyai plaketten rendelkezők pályázhatnak, és van a fiatal alkotóknak is két díja, az egyik egy ösztöndíj jellegű, a Rudnai mesterről elnevezett díj, és van egy másik díj is, és hát természetesen a festőket, a grafikusokat, a szobrászokat is, tehát minden kategóriába igyekszünk díjazni művészeket, vannak helyi vállalkozásoktól felajánlások is, díjfelajánlások is, ezeket is a díjzsűri közben szoktuk megtárgyalni, és tavaly bevezettünk egy új fajta díjat, tavaly a közönségdíjat is kiosztottuk, szintén egy helyi vállalkozás biztosítja ez mögött a pénzügyi fejezetet, idén is lesz ilyen közönségdíj, tehát azt kell mondjam, hogy 15 díj lesz a vásárhelyi őszi tárlatokon, és a természetszerűen ebből a 15-ből 14-ről döntött a díjzsűri a hét elején.
1: Maga a kiállítás mikor látható majd?
2: Klasszikusan, immáron évtizedek óta, tehát a hagyományoknak megfelelően október első vasárnapján déli 12 órakor szokott nyílni ez a kiállítás, tehát most is így lesz, és hát általában egy hónappal hamarabb elkezdjük a rendezést, hogy minden a lehető legnagyobb rendben történjen meg a kiállítás megnyitóig.
0: Nátyi Róberttel, a szakmai zsűri vezetőivel beszélgettünk, és ne feledd, még mindig jelentkezhetsz a születésnapi játékunkra egészen 9 óráig a születésnapos ismerősöd telefonszámával és teljes nevével. Küldd el nekünk a 30-as 299-88-88-as SMS számon. A most következő dal igazi TikTok kedvenc volt egy időben, a felhasználók a szám felemelő bulis refrénjét ironikus, szomorú vagy vicces szövegekkel párosították egy csillámos ugró delfin képe alatt. Ez a Symphony Clean Banditól és Zara Larsontól.

0: Ez itt a Café 88, hétvége a Rádió 88-ban. Az utóbbi időszakban, a nyáron, minden bizonnyal neked is feltűnt az, hogy nagyon nagy volt a szárazság, a kánikula, és hát ez hatással volt a Tisza vízállására is. A következő interjú éppen ezzel kapcsolatban született, ugyanis a törökbecsei duzzasztómű megépítése óta a legalacsonyabb volt a napokban a Tisza vízállása, hétfőn ugyanis 43 cm-t mértek a szegedi szakaszon. A csapadék hiány miatt nincs lefolyás, az extrém magas hőmérséklet miatt viszont rendkívül magas volt az elpárolgás. Kozák Péter, az Alsó-Tiszavidéki vízügyi igazgatóság igazgatója arról is beszélt, milyen kihívásokat jelenthet az évről évre alacsonyabb vízállás a szakembereknek a jövőben. Kozák Péterrel Kovács Bence beszélgetett.
1: A napokban megjelent egy cikk, hogy rekord alacsony a vízállás a Tiszán, és konkrétan a Maros mellékfolyói már ki is száradtak. Ez az elmúlt évek azonos időszakaihoz képest mennyire kiugróbb helyzet?
2: Rendkívül alacsony a folyók vízállása. A tendencia sajnos évről évre megmaradt. A tavaly évben is nagyon-nagyon alacsony tiszai vízszinteket regisztráltunk, illetve előtte is. Sajnálatosan az idei év az előzőnél rosszabb környezeti feltételeket hozott, a csapadék mennyisége messze elmarad a sok éves átlag értékétől, a folyami vízállások egyre inkább csökkennek, a hőmérséklet növekszik, a hőmérséklet növekedésével a párolgás az egész vízügyön rendkívül nagy. Ennek következtében a vízfelhasználások még intenzívebbek, az öntözési célú vízfelhasználások, és ezen tényezőknek az összeadódása látható most az Alsó-Tiszán is. A vízállások tekintetében az időszaknak megfelelő 80 és 100 cm közötti vízállások, amelyek a sok éves átlagnak megfelelők lennének. Ehhez képest a duzzasztott időszakban mért valaha mért legkisebb vízállás alatt is előfordult már most vízállás, illetve várhatóan alatta is lesz. Körülbelül egy 40 centi fél méterrel alacsonyabb a folyó Szegednél, mint ahogy az átlagnak megfelelően kellene lennie. De bizony a prognózisokban benne van, hogy a Tiszán és a Maroson ugyanannyi vízmennyiség fog érkezni, vagy lehet, hogy a Tiszán még kevesebb, mint a Maroson, tehát akár vízhozam tekintetében a Tisza lesz a Maros mellékfolyója.
1: Nyári hónapokban beszéltünk arról, hogy azért ennek a mezőgazdaságra is elég komoly hatása van. Ilyenkor az ősz elején milyen hatásai lehetnek ennek az alacsony vízállásnak?
2: Hát ugye a mezőgazdaság itt a térségben már eltért, megváltoztatta a gyakorlatát. Ugye a korábbi gyakorlat az egy augusztus 20-ai szezonzárással volt, de mivel nagyon kevés a csapadék, a jövő évi vetések előkészítése érdekében szeptember közepétől egy másodlagos öntözési szezon indul be a mezőgazdasági munkák elősegítése érdekében. A környezet vonatkozásában el kell mondani azt, hogy körülbelül 10-15 éve a csatornáink jelentős része száraz, üres lenne, hiszen lefolyás nincs bennük. Ami lefolyás van, azok vagy használt vizek, települési tisztított vizek, termált csurgalékvizek, vagy olyan vizek, amelyek öntözővíz szolgáltatás kapcsán közlekednek a rendszerekbe. Akkor, hogyha ezek a vízmennyiségek csökkennek, mondjuk az öntözővíz felhasználása szünetel, számos csatorna teljesen szárazzá válik. Számos olyan része van az Alsó-Tiszának, ami tulajdonképpen a mezőgazdasági vízszolgáltatást tart életbe.
1: Talán évtizedek óta beszélnek már a klímakutatók arról, hogy probléma lesz, most meg már probléma is van, de most még tudunk ezzel a helyzettel valamit kezdeni, vagy most már csak abszolút adaptálódni tudunk ehhez?
2: Mindenféleképpen föl kell ismerni azt, hogy milyen környezeti feltételek alakultak itt ki, és ehhez igazodni kell, mindenkinek igazodni kell. A vízfogyasztási szokásaiban, a vízmegtartási szokásaiban és az igényeiben. Hiszen azokban a csatornákban, ahol 5-6 évvel ezelőtt még lehetett akár horgászni, nem biztos, hogy a következő években vagy akár ebben az évben lehet horgászni. És igenis, ezeket a szokásokat, ezeket át kell értékelni, mert nem lehet biztosítani ezeket ilyen körülmények között, és ebből konfliktusok vannak. Be kell látni azt, hogy a víz kiszolgálásnak van egy sorrendje, van egy prioritása. Az élelemtermelés, a mezőgazdasági vízigény biztosítása előre való, mint a fürdészeti célú vízpótlás adott esetben. És igenis, el kell fogadni azt, hogy adott esetben ott, ahol fürdőzhetünk, ott a vízszint jobban változik napközben, mert azon keresztül öntözővizet szolgáltatnak.
1: Az ativizik szakemberei mit tudnak ezzel hosszú távon kezdeni ezzel a helyzettel? Milyen kihívásokat támaszt önöknek ez a szituáció?
2: A kihívások rendkívül nagyok, hiszen körülbelül 35 ezer hektár vízellátását kell biztosítanunk a folyóból, vízkivételi művekkel, szivattyútelepekkel, csatornákkal, vízkormányzó létesítményekkel. Ez már most is akkora terhet ró az igazgatóság szakembereire, hogy a teljes személyi állomány ezzel foglalkozik. Fontos feladatunk célunk az, hogy a meglévő rendszereinket ehhez a változásokhoz átalakítsuk. Minél inkább azt kell erőltetni, hogy minél inkább a területen maradjon meg a víz. Ehhez nyilván műszaki segítség kell. A Szegedi Tudományegyetem szakembereivel közösen készítettünk egy fölmérést, hogy olyan helyeket találjunk, ahol a vízmegtartás közvetlenül a felszín alatti rétegeket táplálják, régi medreknek a térképezését használjuk erre a célra, és már ehhez konkrét beavatkozási terveink is vannak, ami arról szól, hogy lehetőség szerint a vízvisszatartás nehogy ne is a felszínen történjen, hanem azokba a felszín alatti egykori medrekbe, vízjárta területekre, ahol aztán annak tovább terjedése is valószínűsíthető. Nyilván nagyon nagy feladat az, hogy adott esetben, ahol nincs víz, oda vigyünk vizet, azok nagyon komoly mérnöki létesítmények, ilyen terveink is vannak, illetve foglalkoztunk annak kérdéskörével, hogy az Alsó-Tisza vízkészletgazdálkodási problémáit, a mentett területeken található vízhiányos térségek vízellátását hogyan lehetne megoldani, lehetőség szerint minél olcsóbb üzemeltetési feltételekkel.
0: Az előző interjúban Kozák Péter igazgatót hallottad. Nem sokára pedig felcsendül a tehetségkutató műsorok egyik felfedezettjének mély, lágy hangja. Jön Tóth Abigail arab madárral.
3: Megmásztam a falakat, de így már sokkal magasabb, ahonnan estem.

0: Neked mennyi időd van a héten sportolni? Ez a mai kérdésünk itt a Café 88 hétvégében, amire várjuk a válaszokat a Facebook posztunk alatt, illetve SMS-ben is. A következő téma pedig az, hogy már elkészült iskolában nyithatták az új tanévet a Szegedi Szakképzési Centrum Kródi Gyula Szakképzőiskolának tanulói. Elkészült a hónapok óta tartó beruházás, amiben egyebek mellett hőszigetelésen, nyílászárú cseréken esett át az iskola épülete. Emellett egy korszerű közösségi teret és egy szabadtéri gasztrocentert is kialakítottak az iskolában. Erdélyi Margit főigazgató a hétfői beszélgetésünkön a még zajló eszközbeszerzéseket is ismertette. A főigazgatót pedig Kovács Bence kérdezte ebben a témában.
1: Korábbi magazin műsorainkban már többször is beszámoltunk a Kródi Gyula szakképzőiskola fejlesztésének rész lépéseiről. Most viszont a végére értünk ennek a beruházásnak. Egy picit idézzük fel, milyen fejlesztések történtek itt az elmúlt hónapokban.
2: Ez a 21. századi szakképzőintézmény komplex fejlesztése a Szegedi Szakképzési Centrum iskoláiban program keretén belül valósult meg. Ugye három iskolánk újul meg az RRF projektből, ebből egyik a Kródi iskola, amely a 6,8 milliárd forintból több mint 800 millió forintot építésre fordíthatott, illetve további körülbelül ekkora összeget eszközbeszerzésre. Ennek az építési folyamata zárult le, és az eszközbeszerzés első köre. A Kródi iskola megújult, nyílászárócsere, hőszigetelés, tetőszigetelés, kazáncsere, illetve a burkolatok megújítása történt meg itt a Kródi iskolába, egy gasztrocenter kialakítása, valamint egy közösség aula kiépítése.
1: Említette, hogy eszközbeszerzés is folyamatban van még, illetve már egy része meg is érkezett a megrendelt eszközöknek. Ez a gyakorlatban mit jelent majd, hogyan javulhat ezzel az óráknak a minősége?
2: Az eddig beszerzett 870 darab eszköz elsősorban oktatási bútorokat, cikkeket, asztalokat, ülőzsámolyokat, polcokat, értékmegerző szekrényeket, valamint könyvállományokat jelentettek. Ez 53 millió forint értékben történt, és további 1226 darab eszközt várunk, illetve ezeknek a beszerzése van folyamatban, több mint 430 millió forint értékbe. Ezek elsősorban a digitális világhoz kapcsolódnak, tabletek, laptopok, monitorok, szerverek, projektorok, és illetve az oktatáshoz szükséges eszközök, tanári bútorok, a vendéglátásban bankett, illetve bárasztalokat, műanyagszékeket, konyhai nagygépeket várunk, illetve a sport és közösség területére kültér és beltéri sporteszközöket, pufokat, szelektív hulladékgyűjtőket, kanapékat, foteleket várunk még.
1: Nyilván egy ekkora beruházásnak közösségi értéke is van. Mi az, amit ettől a beruházástól várnak, akár a programokat tekintve?
2: Én úgy gondolom, hogy a megújult terek, korszerű eszközök, új lehetőségek a jövő szakembereinek is. E mentén határoztuk meg a projektünket is, illetve a Kródinak a felújítását is. Én úgy adtam át az épületet igazgatóurnak és az oktatói közösségnek, hogy a Kródi a 21. századra készen áll, és ezt komolyan gondoljuk, látjuk, és a beszerzett eszközökben, a felújításokban ez megmutatkozik. Én nagyon remélem, hogy az épület felújítással, a közösségi terek kialakításával, a gasztrocenter kialakításával a diákok számára korszerűbb tanulási környezetet tudunk biztosítani, a modern digitális eszközökkel, komfortosabb tantermekkel és ezekkel az új közösségi terekkel, meg a korszerű sportolási lehetőségekkel egy olyan iskolává válik a Kródi, amelynek nem csak a hírneve és a szakmai színvonala nagyon jó, hanem jó lesz ide belépni a fiataloknak, és jól fogják magukat érezni. Azt is remélem, hogy az oktatók a megújult munkakörnyezetben a korszerű oktatási eszközökkel új pedagógiai lehetőségeket fognak felfedezni, és módszertani megújítást fog eredményezni az ő esetükben ez az új iskola, és nekünk az intézmény számára, illetve a fenntartó számára egy energiahatékonyabb működést fog eredményezni ez a beruházás, és a korszerű infrastruktúra, illetve az iskola vonzó környezete, a szakmai képzés erősödő feltételei a beiskolázás további javulását fogják eredményezni.
1: Ennek az épületnek a kivitelezése elkészült. A másik két iskola jelenleg hogy áll?
2: A Gábor Dénes iskolába 7-én kapjuk vissza az épületet teljes mértékbe. Szeptember 7-én és szeptember 15-én fogjuk tartani az átadót. Ott is megkezdődik szeptember 1-én a tanév. Egy-két kis kellemetlenség még van, de alapvetően a tanévet el tudjuk kezdeni, és a gyerekek gyerekek vizsgára felkészítése nem szenved csorbát. A Móravárosi iskolába után az egy későbbi beszerzés volt, egy jóval később indult projekt volt, ott eleve szeptember vége volt a kivitelezési határidő. Azt látjuk, hogy azokkal a felmerült problémákkal, amely a feltárás során szembesült a kivitelező, illetve mi is, azzal el fog húzódni az őszi szünet végére ennek az épületnek az átadása, de mivel a centrum rendelkezésére áll jó néhány olyan terem, illetve az iskolába is a régi épületbe, illetve nem sokára visszakapjuk a torony épületet, van annyi tanműhely, van annyi tanterem, ezért meg tudjuk kezdeni a tanévet, és nincs szükségünk délelőtt délutáni tanításra, hanem a szokott rendben történik a vizsga felkészítés, illetve az oktatás.
0: Erdélyi Margit főigazgató beszélt a Krúdi tanévkezdéséről. Nem sokára pedig érkezünk még több izgalmas témával, hamarosan pedig egy igazi szegedi kedvenc ritmusai dübörögnek a fülünkben. Jön a Love Me Not Ravin Linétől.
3: Napközben is dolgozol.
4: Mi is?
5: Azon, hogy neked jobb legyen.
6: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
7: Na gyerünk mindenki!
8: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
9: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
10: Támogatja az investment.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
11: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
12: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
13: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
14: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
15: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
16: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópuszta Szeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opustaszer.hu oldalra.
17: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
18: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont.
19: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor darabonként csak 239 forint.
18: Részletek az osan.hu-n. Irányozosan, spórolj okosan.
20: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
3: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Indulj lendületből! Cube Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
7: Ez reklám volt.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéi közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu-n. Rádió 88.
0: Az életünk része.
1: Az életünk része.

0: Ez volt a Café 88 hétvége első órája, a reklám és a hírek után pedig érkezünk vissza, hiszen továbbra is fontos és érdekes témákat hallhatsz majd. Például az egészséges mozgást népszerűsítik kedden Szegeden is. Emellett a méhekre hívják fel a figyelmet a szegedi fűvészkertben. Több mint 30 hangversenyt ad itthon a Szegedi Szimfonikus Zenekar, és szó lesz arról is, hogy nyugdíjas karatésok készülnek világrekordra Szegeden. Ha már karatésok, éppen ide kapcsolódik az első órában feltett Facebook kérdés is, amire még mindig várjuk a válaszokat, mennyi időd van egy héten sportolni? Júlia például azt írta nekünk SMS-ben, hogy sajnos neki egyre kevesebb ideje van mozogni a hétközben, mert most több műszakot is el kellett vállalnia, viszont nagyon figyel arra, hogy heti egyszer legalább elmenjen sportolni, szeretné beiktatni a 2 darabot is. És ahogy említettem, több mozgással kapcsolatos témánk is lesz a következő órában.
1: Végre nem lesz kánikula Szegeden, de sajnos az esőre még mindig várni kell. Napsütéses időnk lesz a hét utolsó napján, 27 fok lehet a maximum. Most jönnek a hírek a 88-ban, ahol Ozzy Osbourne-ról is ejtünk pár szót.
2: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
4: Vagy ezt most találtuk ki?
2: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
4: 3 szegedi sztori, 1 kamu. Találd ki melyik?
2: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
4: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
2: Támogatja a Trécselő Kávézó.

0: Sok rolleres még mindig nincs tekintettel a vakok és gyengén látókra Szegeden. Most a Kálvária sugárút londoni körút sarkánál parkoltak le 3 darab e-rollert a gyalogosoknak kijelölt úton. Ez azért is balesetveszélyes, mert a nem látók könnyen áteshetnek rajtuk, ha pedig ki akarják az eszközöket kerülni, az csak a bicikli úton tehetik meg. Ballai Anna Mária, a vakok és gyengén látók Csongrád-Csanád megyei egyesületének elnöke arra kéri a közlekedőket, hogy figyeljenek arra, hol hagyják járműveiket.
1: Azt szeretnénk, hogy minél több ember meg tudja, megértse azt, hogy sokféle közlekedő van. Vannak idősek, vannak gyerekek, van, aki járókerettel megy, van, aki bottal, van, aki fehér bottal, van, aki biciklivel, vagy rollerrel, vagy busszal, de ez mindannyian el kéne, hogy férjünk egymás mellett.
0: Felújítás miatt hétfőtől lezárják a Kálvária sugárúti vasúti átjárót szeptember 16-ig. A munkálatok alatt a villamos vasúti keresztezését is kicserélik, ezért több szegedi vasút és buszjárat menetrendje, valamint a 3F villamos közlekedése is módosul. A közúton közlekedők két terelő útvonallal számolhatnak, az egyik az 55-ös főút, 502-es főút, 54-08-as út, 5-ös főút, Vásárhelyi Pál utca, a másik pedig az 55-ös főút, Móravárosi körút útvonal. A MÁV azt kéri, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről és a terelésekről. Elindult az 5 plusz 5 támogatási konstrukció a Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben mintegy 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István ismertetése szerint az 5 plusz 5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású KTH-s starthitelből és további 5 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásból áll. A forrásból gépeket és új eszközöket szerezhet be, valamint technológiai és infrastruktúrális fejlesztéseket hajthatnak végre. És végül már csak nem 800 ezeren látták a tavaly júniusban megnyílt Ozzy Osbourne Working Class Hero elnevezésű ingyenes kiállítást a Birminghami Múzeumban. A tárlat számos edekjén, fotón és videón keresztül mutatja be Ozzy életét a birminghami kezdetektől a világsztárságig. A különböző díjak és elismerések mellett néhány eredeti arany és platina lemez is megtekinthető, július 1-től pedig az a trón is látható, amelyen az énekes a búcsúkon.

0: Ez a Café 88 hétvége, a jövő hét pedig számos izgalmas programot is tartogat. Például a fizioterápia világnapja lesz, és ezzel kapcsolatban készült interjú. Az egészséges mozgás népszerűsítik majd kedden Szegeden is. A fizioterápia világnapja kapcsán már második éve szervez a Magyar Gyógytornász Fizioterapeuták Társasága olyan programokat, amik az ülő munkát végzőknek, az időseknek, vagy akár a mozgáskorlátozottaknak is segítséget jelenthetnek az egészség megőrzésében. Rónyai Edit a társaság vezetőségi tagja az országos programsorozat szegedi helyszínéről és aktivitásairól beszélt. Az interjút Kovács Bence készítette.
1: Ez már a második alkalom, hogy a fizioterápia világnapja kapcsán itt Csongrád-Csanád vármegyében is programokat szerveznek. Mi hívta életre ezt a programot? Miért ünnepeljük a fizioterápiának a világnapját?
2: A fizioterápia világnapja az tulajdonképpen a Gyógytornászok Világszövetségének megalakulásához köthető. 1951-ben ezen a napon hozták létre ezt a világszövetséget. Magyarország 1996 óta tagja ennek a szövetségnek, illetve erre datálható az is, hogy ezt a napot a szervezet kérésére világnappá nyilvánították. Az, hogy a laikusok irányába is nyitottunk, tehát a lakosság irányába, ez tavaly óta van. Korábban mindig csak szakmán belül csináltunk a kollégáknak szakmai továbbképzéseket. Egy-két helyen volt az országban, hogy így a lakosság részére is voltak programok. Viszont tavaly úgy gondoltuk, hogy országos programot indítunk erre, és egy felhívást indítottunk a kollégák irányába, hogy szeptember 8-án reggel 6 és este 8 óra között valamikor legalább egy 30 perces tornázós, vagy edukációs, vagy a kettőnek a keverékéből próbáljanak programokat csinálni. Sokan jelentkeztek már tavaly is. Idén úgy gondoltuk, hogy újra megismételjük ezt a programot. Több mint 200 program található fönt a honlapon, amire lehet országosan regisztrálni. Szegeden 15 program található, Csongrád-Csanád vármegyében pedig 33 programot lehet találni, összesen 4 településen lesz a megy.

0: szépen program.
1: Itt a szegedi programok közül mikre érdemes konkrétan gondolni?
0: Szegeden már tavaly is a Szegedváros önkormányzata segítségével tudtunk az ifjúsági házban, illetve a Senior Centerben programokat megvalósítani. Idén is megkaptuk ezt a támogatást, és itt gondoltunk a ülőmunkát végzőkre, a női egészség van, mint téma, ami ugyancsak egy nagyon-nagyon fontos része a munkánknak. A Senior Centerben ott pedig zenés ülőtorna lesz, illetve egy nagyon érdekes előadás lesz a fürdőgyógyászati kezelések hatásairól, igénybevételi lehetőségeiről. Idén újdonság, hogy a Szegedi Tudományegyetemen is lesznek programok. A Szemmelweis utca 6-nál a központi fizioterápia tornatermében lesznek gerinc mobilizációs tornák, illetve ki lehet próbálni vízitornát is. A szegedi programok közül kiemelnék egy nagyon érdekes célközönségnek készült programot, aminek a címe az, hogy kímélő betegmozgatása mindennapokban mozgássérült gyermekek szüleinek. Ugye ez egy eléggé speciális élethelyzet, amit alapvetően egy nehéz feladat, és nagyon fontos az, hogy ezt a feladatot úgy tudják elvégezni a gyermekeket gondozó szülők, hogy egyrészt a gyermeknek is jó legyen, másrészt pedig a saját egészségükre is tudjanak odafigyelni. Ezen a programon hasznos tanácsokat fognak kapni, hasznos mozgatási praktikumokat, hogy a saját ízületeiket is tudják védeni, miközben a gyermeküket ápolják. Ugye ezek mind ingyenes szakmanépszerűsítő és egészségmegőrző edukáció programok, tehát fontosnak tartom kiemelni, hogy ezek mind díjmentes programok, és tulajdonképpen a kezdeményezés célja az volt, hogy laikusként könnyebb legyen eldönteni, mikor milyen probléma kezelésében tud segítséget nyújtani egy gyógytornász fizioterapeuta, tehát bármelyik helyszínre, hogyha érdeklődők jönnek, akkor a program végén lehetőség van személyes konzultációra is a kollégákkal.
1: Itt az előbb megemlítette egy fél mondat erejéig az ülőmunkát végzőket. Vannak-e olyan gyakorlatok, amiket akár a munkahelyünkön is elvégezhetünk, hogy egy kicsit ki tudjuk magunkat mozgatni?
0: Vannak, sőt, nagyon hasznos is, hogyha ezeket végezzük. Nagyon sokan úgy gondolkoznak mozgásban, hogy valahova el kell menni, egy-két óra hosszát mozogni. Tulajdonképpen a munkát meg lehet törni apró kis mozdulatokkal. Már ha csak egy kicsikét a vállunkat megmozgatjuk, a csuklónkat megmozgatjuk, már tettünk valamit az egészségünk védelmében. Nem kell ahhoz nagyon hosszú gyakorlatot végigcsinálni, hogy egy picit tehermentesíteni tudjuk az ízületeinket munka közben.
2: Rónyai Edit vezetőségi tagot hallottad itt a Rádió 88-ban. Most pedig következik egy dal, ami a mértéktelen pénzköltés

0: Itt szeptember elején talán még mindig kicsit nyárias az időjárás, viszont szerintem érdemes kihasználni ezt az időt, különösképpen szabadtéri programokra. Ilyen lehet a fűvészkert is, és ehhez kapcsolódó a következő interjú témája. A méhekre hívják fel a figyelmet a szegedi fűvészkertben. Szeptember 26-án szombaton a családokat egész nap játékos ismeretterjesztő programokkal, pecsétgyűjtéssel, megfigyelő kaptárral és kézműves foglalkozással várják. A látogatók a méhészek munkájába is betekinthetnek, megismerhetik a méhviasz, a pollen és a propolis titkait, valamint többféle mézet is megkóstolhatnak. Németh Anikó igazgató hozzátette, hogy ezt megelőzően kutyás napot is szerveznek. Tehát, ha valamelyik fűvészkerti program felkeltette az érdeklődésedet, és még több információt szeretnél megtudni róla, akkor hallgasd Fáy Bernadett interjúját.
1: Szeptember második felében is rengeteg programmal készül a szegedi fűvészkert, immár ötödik alkalommal rendezitek meg a kutyás napot. Hogyan néz ki egy ilyen nap?
2: Valójában a kutyás napunk szeptember 20-án vasárnap pusztán arról szól, hogy ezen az egy napon beléphetnek ebbe a kutyusok is a gazdijukkal, természetesen megfelelő szabályok betartásával. Ilyenkor arra érdemes készülni, hogy a kutyapiszkot össze kell szedni, hisz a botanikus kertben ennek nincs helye, és hogy a kutyusokat pórázon kell hozni, és nem látogatható a kutyás gazdik számára legalábbis kutyussal nem az üvegházak területe. Ezen kívül viszont egy szép napnak nézünk elébe, úgyhogy bárki, aki szívesen ellátogatna és elhozná a kutyáját, az szeptember 20-án megteheti ezt.
1: Méhek napja is lesz a fűvészkertben. Most országosan is hír volt, hogy rengeteg méh család elpusztult. Miért fontos odafigyelni ezekre a rovarokra?
2: Sajnos világszintű problémával szembesülünk, amikor a megporzó rovarokra és az emberek szempontjából, akár a táplálékforrás szempontjából fontos megporzókra, méhekre, darazsakra és egyéb repülő rovarokra gondolunk. Ugyanis a természet az most úgy bánik velünk, ahogy nem számoltunk vele, legalábbis a nagy közönség az most kezd el azzal szembesülni, hogy bizony jobban oda kell figyelni a biodiverzitásra, az élővilág sokféleségének megőrzésére, és ezáltal, hogy táplálkozó búvó és szaporodó helyeket biztosítsunk a megporzó rovaroknak, ő nélkülük ugyanis nem garantált a következő évi termés, és hát ez most már eléggé reflektorfénybe került.
1: Milyen programokkal készültök a méhek napján?
2: Néhány éve azért kezdtünk a méhek napjának a megszervezésébe, mert ezt egy családi napnak szánjuk, ahol a gyerekek és a felnőttek is betekintést nyerhetnek a méhészkedés fortéjaiba, és megtudhatják, hogy hogyan tudnak méhlegelőket készíteni, hogyan lehet a kerteket méh és beporzó baráttá tenni, és hát nagyon fontos, hogy kóstoljuk a mézet, ami egy egészséges táplálék, főleg akkor, hogyha nem visszük túlzásba, hogy tudjuk azt, hogy miből áll a méhviasz, mennyire jó egészségmegőrző a propolis, és hogy mik a méhészkedés eszközei. És hát biztatjuk arra a látogatókat, hogy méhecskés ruhába, vagy fekete-sárga ruhába érkezzenek, mert akkor apró ajándékokat is kapnak túl azon, hogy jópofa feladatokat oldhatnak meg, és a nap végén pedig sorsoláson is részt vesz az, aki a pecsétgyűjtő helyeket végig látogatja. Mindegyik programunkról érdemes a közösségi médiában és a honlapunkon érdeklődni, mert hogy annyira teljes a repertoár, minden napnak olyan sok programpontja van, hogy talán el sem lehet ezeket sorolni.
0: Az imént Németh Anikó igazgatóval a méhek kerültek középpontba, most pedig a színek következnek. Egy vidám dal, amitől még akkor is egészen biztosan jobb kedvre derülsz, ha eddig szomorkodtál. A nyárzáró tematikus hétvége egyik dala következik, Magna Cum Laude, Színezd újra!

0: Ez a Café 88 hétvége, mi pedig még mindig nem fogytunk ki az izgalmas témákból, volt már szó itt. HPV elleni védőoltásról, a fűvészkert programjairól, az őszi tárlat képeiről, illetve szó esett, például az egészségmegőrzésről is, most pedig jöjjön egy kis zene. Több mint 30 hangversenyt ad itthon a Szegedi Szimfonikus Zenekar az új évadában. Meghirdették a Fricsai, a Vasszi és az Eszterházi bérletek előadásait, valamint a Filharmónia Tisza bérletében is koncerteznek majd. Emellett kétféle matinéval és bónuszkoncertekkel is készülnek idén. Gyüdi Sándor igazgató hozzátette, csütörtökön egy vajdasági fellépéssel kezdik az új évadot, de ők is fogadnak majd külföldi társfellépőket. Gyüdi Sándorral Kovács Bence készítette az interjút.
1: Mi várható az új évadban a Szegedi Szimfonikus Zenekar kínálatában?
2: A zenekar tagjainak sok munka, és a közönségünknek pedig reméljük, hogy sok élvezet. A bérleti hangversenyeink száma csak Szegeden 35, ebből 34 a zenekar saját rendezésében lesz. Az eddigi sorozataink tovább mennek, tehát két nagyszínházi, keddesti felnőtt szimfonikus sorozatunk van, a Vasszi bérlet és a Fricsai bérlet. Van két matiné sorozatunk, mindig szombat délelőttönként, kisebbeknek a Csoki matiné, nagyobbak számára pedig a Szombati matinénak nevezett sorozat, 4-4 koncerttel, és van egy régi zenés bérletünk a Kisszínházban, az is kedd esti, ez az Eszterházi bérlet. Ez összesen 34 koncert, és adunk egy koncertet a Tisza bérletben, a Filharmónia sorozatában is. Ezen kívül pedig rengeteg egyéb koncertünk lesz, rengeteget játszunk gyerekeknek, és ez külön öröm és élvezet. A Lázár Ervin program keretében az egész évadot tekintve körülbelül 3000 gyerek fogja látni az előadásainkat. Ehhez kapcsolódik számos alkalmi koncert, jótékonysági hangversenyek, ünnepi hangversenyek, és hát sok munkánk lesz a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol a zenés előadásokban a zenekart, a szimfonikus zenekar jelenti. Lesz két opera bemutató, a Traviata és a Figaro házassága, lesz egy operett bemutató, ez a Victoria, és lesz egy musical bemutató is, ez pedig az Oliver, és ezen kívül tovább játszásokban is közreműködünk. Don Pasquale-t fogunk játszani a tavalyi évadból, valamint a Marica grófnőt és a My Fair Lady-t is. Egy szóval, ahogy kezdtem, sokat dolgozunk, és reméljük, hogy ezzel sok élvezetet okozunk.
1: Lesznek-e majd külföldi fellépések?
2: Rögtön egy külföldi fellépés kezdi az évadot. Szeptember 10-én nem messzire, de a határon túlra utazunk, Magyar Kanizsára. Ez egy szinte csak magyarok által lakott vajdasági kisváros, és minden ősszel 6-7 éve viszünk oda valami programot, ezúttal egy gyerekprogram lesz az, amit 10-én ott játszunk.
1: Kik azok a külföldi társfellépők, akik idén a zenekarhoz érkeznek?
2: Lesznek külföldi vendégkarmestereink és vendégszólistáink is. Közülük többen nemzetközi zenei versenyek győztesei és díjként kapták ezt a fellépést. Egy szóval mindenképpen új színfoltot jelentenek, új inspirációt jelentenek, és a közönség számára mindenképpen újdonságként lépnek fel.
1: Milyen egyéb különlegességei lesznek az idei évadnak?
2: Sokat várunk attól, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban, ahol városi koncertterem híján a szimfonikus koncert sorozatainkat játsszuk, az akusztika kellemesebbé és hangversenyre alkalmasabbá tétele érdekében nagy beruházásba fogtunk, és egy október végi koncertünkön lesz először felállítva az a koncert háttérfal, ami mint akusztikai elem, hát remélhetőleg a hangzást gazdagabbá fogja tenni.
0: Gyüdi Sándor igazgatóval beszélgettünk a Szegedi Szimfonikus Zenekar új évadáról. De megyünk tovább itt a Café 88 hétvégében, jön Martin Garrix és Dua Lipa közös dala, amely a magánytól való félelemről szól. Ez a Scared to be Lonely.

0: Hamarosan véget ér a Café 88 hétvége mai adása, viszont van itt még valami, egy Guinness rekord van készülőben jövő héten. Világrekord kísérletre készülnek az egészségmegőrzés önvédelem nyugdíjasoknak program karatései Szegeden. Az ingyenes program 3 éve indult, és most arra már több mint 700 nyugdíjas kapcsolódott be. A rekordkísérlet jövő hét szombaton 11:30-től lesz a Szegedi Városi Sportcsarnokban, de az érdeklődőket már 9 órától színes sportbemutatók várják. Sihan Zsiga Zsolt, az Egészségmegőrzés és Tehetséggondozás Alapítvány elnöke a felkészülésről is beszélt. Úgyhogy ki tudja, talán történelmet fognak írni a nyugdíjas karatésok jövő héten itt Szegeden, mindenképpen vegyél részt ezen a programon, hogyha van lehetőséged. Az alapítvány működéséről, illetve a rekordkísérletről Sihan Zsiga Zsolttal beszélgettem. Kezdjük ott, hogy mit érdemes tudni az egyesületükről, mi a célkitűzése.
1: Az alapítványnak a célja az egészségmegőrzés és tehetséggondozással foglalkozik. Az alapítvány az 14 hónapja alakult, viszont maga a program, amit képvisel, az már jóval előbb megszületett, és 3 évvel ezelőtt, 2023. október 24-én kezdődött el a program önvédelmi oktatás címen a nyugdíjasok számára. Ez átment utána egy egészségmegőrző programban, ami zenés gyakorlatok, tehát zenére történő karate technikákat ölel fel, és ennek függvényében és ezt figyelembe véve hajtják végre a gyakorlatokat. Úgyhogy közben vannak gimnasztikai gyakorlatok, erősítő gyakorlatok, egyensúlyi mobilizációs gyakorlatok, de mellette beépítettük a karate technikákat is, mint önvédelmi elemet. A csoport tulajdonképpen, akik járnak, ez most jelen pillanatban 728 főről beszélünk a tagokról, és ebből rendszeresen edzés látogató heti szinten olyan 180 és 270-300 fő edzéseket. Ez Orosházban és Szegeden működik. Orosházban kedden és csütörtökön 10 órától 11 óráig az Orosházi Sportközpontban, hétfőn és pénteken pedig Szegeden a Szent Gellért Fórum rendezvénycsarnokában szoktunk edzeni.
0: Mit gondol, mi lehet az oka annak, hogy ennyire népszerű így az idősek körében is ez a sport?
1: Ami a legfontosabb, és ugye az első körben ez azért hangsúlyozott mindig, maga az edzések azok ingyenesek. Tehát mi úgy terveztük és úgy alkottuk meg ezt a programot, ami tulajdonképpen én a 45 éves karate múltamból adódóan raktam össze, hogy mindenképpen a nyugdíjasoknak ingyenes legyen az edzése. Ez egy könnyítés, egy rendszeres mozgás lehetőség az egészségük érdekében. Ez volt az első legfontosabb szempont. A másik legfontosabb szempont az, hogy maga személyiségükben, önbizalomban, kitartásban, erőállapotban jobb legyen a nyugdíjasok állapota, és tulajdonképpen így az edzésekkel el tudnak jutni oda, hogy egy jobb egészségi állapotba kerülnek, egy jobb mentális állapotba kerülnek, és szerintem egy jobb lelki állapotba kerülnek, és ez a legfontosabb. És mivel a közösség nagyon nagy létszámmal dolgozik, maga az edzéseken résztvevők száma is nagyon nagy létszámban, mindig több mint 120-150 ember, mikor mennyi tréningezik. Nagyon lényeges, hogy ők jól érezzék magukat, és ebben a közösségben úgy gondolom, hogy jól érzik magukat, mert barátságok születtek, és olyan egy közösség alakult ki, amely most már céltudatos programokban vesz részt, edzőtáborokban vesz részt, kirándulásokban vesz részt, és mellette tervezünk most már olyan versenyrendszert is kialakítani az alapítványon belül, ami természetesen nem csak a helyiek, hanem országos, illetve nemzetközi szinten is majd igénybe fognak tudni venni nyugdíjasok.
0: Egy világrekord kísérlet van készülőben jövő héten. Erről mit érdemes tudni?
1: A célunk ugye egyrészt a sporták támogatása és a sporták hírnevének emelése. Ez maga a Kyokushin karate. De természetesen a résztvevők között nyugdíjasként is vesznek olyanok részt, akik más harcművészetekben szerepelnek, kickbox, taekwondo, shotokan és különböző más stílusokban. Általában a rekordoknál, akár a magyar rekord, vagy az európai, vagy világrekordoknál, általában 5 percben határozzák meg, ha időtartami dolog van, próbálnak rekordot teljesíteni. Ez a minimum 5 perc. Viszont a lényeges, hogy itt ez jóval több idő, ezt 15 percben határoztuk mi meg. Tehát 15 percnél hosszabb ideig együttesen közel 300 nyugdíjas fog karate technikákat végrehajtani és bemutatni, ami összesen 660 technika, és ezt fogják végrehajtani egységesen bemutató formájában. Ilyen a világon még nem volt, ez egy egyedülálló dolog, nemzetközi szinten odafigyel rá akár a szakma is, illetve illetve maga a hétköznapi állampolgár is. És én úgy gondolom, hogy ez is egy jó húzóerő lehet majd a későbbiekben, hogy ezek a nyugdíjasok és a nyugdíjasok többsége még nagyobb kedvet kapjon, és elkezdjen ebben az ingyenes programban részt venni. Maga a rekord az ugye 2026. szeptember 12-én Szegeden lesz a Városi Sportcsarnokban, és maga a rekord kísérlet az 11 óra 30-kor fog kezdődni. Előtte 9 órától már színes bemutatók fogják az időt kitölteni, és ezek a bemutató csoportok különböző sportágakból, tánc, zumba, country zenészek, country zene táncosok, akrobatikus rock'n'roll, hip-hop tánc, karate bemutatók fogják színesíteni tulajdonképpen a felvezetést. Jó műsor lesz, és a műsor követőleg fog maga a rekord, ami a nyugdíjasok főszerepléséről fog szólni, és ez a főszereplés tulajdonképpen ez lesz 15 és 20 perc közötti időtartam.
0: Mekkora a felkészülést igényel egyébként ez a világrekord kísérlet? Hogyan állnak ezzel?
1: Azért is nehéz ez a rekord, és ez célunk is volt, hogy nehéz legyen majd megdönteni, mert hát ez nem egy-két hónapos munka, hanem emögött 3 év van. Tehát 3 éve készülünk erre, a szegediekkel 2 éve, közel 13 településről már járnak be edzésekre. Tehát ezért is van nagy létszámunk, és mellette ezért is népszerű a program, mert egyre több településre is eljut ez a program, és én bízom benne, hogy ez sokkal több településre is el fog tudni még majd jutni a következő időben.
0: Az elmúlt percekben Sihan Zsiga Zsolt elnök avatott be minket a világrekord kísérlet részleteibe. Az idő pedig ma is szép lesz, nem valószínű, hogy a szakadó esőben kell majd szaladnunk, de megteszi ezt helyettünk a Soulwave, a Szaladok című számával.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
3: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
2: Kapcsolódj be,
4: és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
5: Yeah, check this out.
3: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
4: Itt kezdődik.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza autómosó csapata 1 óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza autómosó.
6: Indul a tanszervásár. Itt a lehetőség, hogy megvágd árainkat. Gyere a nagyáruház papír- és játékáruházába, és vásárolj akár 15%-kal olcsóbban. Letölthető kuponunkat és a további részleteket keresd a Facebook oldalunkon. Nagyáruház papírírószer és játékáruház, a Szeged Nagyáruház földszintjén.
7: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
8: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
9: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30-240, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
10: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partid a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
11: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
12: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárlásakor, darabonként csak 239 forint.
11: Részletek az Auchan.hu-n. Irány az Auchan, spórolj okosan!
13: 29.990 forint helyett, most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
14: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknővár.
13: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
3: Ez reklám volt.

0: Elérkeztünk a Café 88 hétvége utolsó perceihez, a következő órában viszont a születésnapi játék és a házassági évfordulós játék nyeremény hirdetése is megtörténik majd. És hogy miről volt szó az elmúlt két órában a Café 88-ban? Szó esett arról, hogy ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Arról is beszéltünk, hogy már rendezik a vásárhelyi őszi tárlat képeit, hogy rekord alacsony volt a napokban a Tisza vízállása. Kitértünk arra, hogy már az elkészült iskolában nyithatták a tanévet a krúdisok, illetve hogy az egészséges mozgást népszerűsítik kedden Szegeden is. De szó volt arról is, hogy a méhekre hívják fel a figyelmet a szegedi fűvészkertben, hogy több mint 30 hangversenyt ad itthon a Szegedi Szimfonikus Zenekar, és végül pedig nyugdíjas karatésok készülnek világrekordra Szegeden. Ennyi fért már a Café 88 hétvégébe. A műsort Nagy Ágnes felelős szerkesztő, valamint Fáj Bernadett és Kovács Bence riporterek állították össze. Bisztricki Sára vagyok, várlak a következő órában is.
1: Ez volt a Café 88 hétvége a Rádió 88-ban.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Zavartalanul napos időben tölthetjük együtt a Rádió 88 hétvégét. Ma nem lesz tikkasztó meleg, 27 fok lehet a maximum. Jönnek a hírek, ahol arról is szó lesz, hogy önkénteseket keres tanodáiba a motiváció műhely.
4: Erre nagyon buliztunk!

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88.

0: A rendőrök is segítik az iskolakezdést az oktatási intézmények körül. A tanévkezdési kampányukban szeptember elején a polgárőrséggel közösen segítik az oda és a hazautazást a reggeli és a délutáni csúcsidőben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, ha időben elindulsz reggel, elkerülheted a kapkodást is, ami balesetveszélyes szituációkhoz vezethet.
1: A rendőrség a tanévkezdési kampány keretében fokozott jelenlétet biztosít az iskolák környezetében. Célunk a baleseti kockázatok csökkentése, a gyermekek biztonságos átkelésének segítése, és az, hogy jelenlétünkkel minden közlekedőt körültekintőbb és türelmesebb magatartásra ösztönözzünk.
0: Önkénteseket keres a Motiváció műhely szegedi és balástyai tanodájába. Jellemzően pedagógiai feladatokat kell ellátni, de bármilyen végzettséggel lehet jelentkezni, még felsőoktatási hallgatókat is várnak. Jelentkezni szeptember 25-ig lehet. Ők ősszel részt vesznek egy felkészítő képzésen, majd csoportfejlesztőként vagy egyéni tanulást segítő mentorként is kipróbálhatják magukat. Az érdeklődők a Motiváció műhely honlapján olvashatnak a részletekről, vagy ellátogathatnak a szegedi tanoda nyílt napjára is szeptember 21-én. A budapesti Kossuth térre hirdettek jobboldali szervezetek Ne féljetek 2.0 címen kormányellenes tüntetést szombat késő délutánra. A pár száz összegyűlt ember előtt a tüntetés felszólalói a közösségen belüli összefogást, a jobboldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták. A rendezvényt táncház és zenei program zárta. És végül megtartották Vietnámban a Miss World szépségverseny döntőjét. A Dominikai Köztársaság indulója Joery Mola Dominguez lett a 73. Miss World, neki a tavalyi tájföldi nyertes adta át a koronát. Az első udvarhölgy Miss Spanyolország, a második Miss Malajzia lett. A koronáért 111 ország képviselője volt versenyben, hazánkat a 18 éves Végvári Janka képviselte. Annak ellenére, hogy az internetes listákon nagy esélyt jósoltak neki, végül nem jutott be az európai top 10 mezőnybe és innen a top 40-be. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Bisztricki Sári vagyok a Rádió 88 nyárzáró tematikus hétvégéjével. Kacsincs vissza a nyári bulikra Bruno Mars zenéjével. A dal legfontosabb üzenete talán az, hogy tudni kell táncolni, úgyhogy perdülj te is táncra az I Just Might-tal.

Rihanna énekelt neked, ez volt az Umbrella. A mai szép időhöz pedig még annál is jobb programok illenek. Ma van például a 4. Gin és Rum Fesztivál zárónapja. Kisgyermekkel is érdemes kilátogatni, lesz buborék, só, lufi hajtogatás, arcfestés. De te sem fogsz unatkozni, ha kimész a Móra Parkba, a nagy színpadon 5 órától ugyanis szaxofon sót hallhatsz, utána pedig az AV Akusztik és Gájer Bálint szórakoztat majd. De lesz ezen kívül este 8 órától az Új Zsinagógában a La Contessa vonós 4-es gyertyafényes koncertje, ha szerencsés vagy, talán még jutott neked jegy. És ma utoljára még megtekintheted a Rögben a Szegedi Szabadtéri Játékok színház történeti kiállítását. Jó szórakozást a programokhoz, most pedig egy olyan dal érkezik, ami 3 évig pihent a Fiúkban a Covid-járvány miatt, ugyanis a Well Hello és Andrew kifejezetten a parti szezonra szánta. 2022-ben visszatért a parti szezon, és ezzel berobbant a Crash, nem számítottam rád.

0: Érdemes továbbra is itt maradnod, nem sokára ugyanis jön a születésnapjukat ünneplők köszöntése. Ez a Rádió 88, a nyár záró dalok hétvégéje. De előtte még sok-sok szegedi kedvenc dal vár rád. Hallhatod majd az 1989-es Infinity című dal modern elektronikus változatát. De lesz itt még egy buli dal, ami a hangzásával ellentétben egy párkapcsolati problémákról szóló dal. Ez a Change the Way You Kiss Me az Example-től a 88-ban.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88, az életünk része.
2: Na ez az! Let's go!
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben is, könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint K. Gergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88, az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
6: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
7: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More. Szeptember 11. Péntek este 7 óra. Téged is várunk!
8: Vásárolj és csípj meg a 2000 forintos kupont!
9: Az 1 literes Auchan kedvenc 2,8%-os UHT tej 229 forint, 55 grammos Tauris szeletelt szalámi több változatban, 3 darab vásárolás darabonként csak 239 forint.
8: Részletek az osan.hu-n. Irány az Osan, spórolj okosan!
10: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
11: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyet. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 3491 791-es számot.
3: Ez reklám volt.

0: Rádió 88. Hey! Az életünk része.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Teli napokhoz partner az év minden napján a Cukrász Diszkont.
1: Szép vasárnapot kívánok! Sok-sok SMS érkezett, elérkeztünk ugyanis a születésnapi játékunkhoz, a köszöntésekhez. Ma ünnepel például Ledenyák Mária, Renyi és Liza, akik anyalánya, de egy napon születtek, és Csatordai Mónika is, ezen kívül Tutrai Lillának kívántak nagyon boldog 9. születésnapot, illetve Heiner Csabának, aki ma lett 26 éves. Egyik hallgatónk pedig itt van éppen a vonalban, ő az a szerencsés, aki megnyerte a Bányai Cukrászda születésnapi tortáját. Ő Zádori Ágoston, aki éppen ma lett 60 éves. Gratulálok, mert hogy megnyerte a Bányai Cukrászda jó voltából a születésnapi tortát is, úgyhogy lesz mivel ünnepelni. Eddig hogyan,
2: szépen.
1: Hogyan telt eddig a napja, ünnepelte már? Mi a terv a mai napra?
2: Hát itt a kollégák már főzik a pörköltet, pár unikum már lent van, úgyhogy készülünk az ünnepségre.
1: Hát nagyon-nagyon
2: sok. Élőzenés kis összejövetel lesz, egy 40 fős.
1: Ó, hát akkor azért ez egy nagy ünneplés lesz itt.
2: Hát egyszer 60 éves az ember.
1: Ez így van, így van. És hát még sok ilyen szép évet kívánok. Viszont hallásra.
2: Köszönöm én is, minden jót.
3: Boldog születésnapot kíván a Bányai Cukrászda és a Rádió 88.
0: Ha sütemény, akkor csak is Bányai Cukrászda.

0: a maximum. Itt a Rádió 88 hétvégében most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mi lesz a sorsa a Nicolas Cage-féle pókember sorozatnak. A rendőrök is segítik az iskolakezdést az oktatási intézmények körül. A tanévkezdési kampányukban szeptember elején a polgárőrséggel közösen segítik az oda és a hazautazást a reggeli és a délutáni csúcsidőben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, ha időben elindulsz reggel, elkerülheted a kapkodást is, ami balesetveszélyes szituációkhoz vezethet.
1: A rendőrség a tanévkezdési kampány keretében fokozott jelenlétet biztosít az iskolák környezetében. Célunk a baleseti kockázatok csökkentése, a gyermekek biztonságos átkelésének segítése, és az, hogy jelenlétünkkel minden közlekedőt körültekintőbb és türelmesebb magatartásra ösztönözzünk.
0: Önkéntesen

0: jelentkezni, még felsőoktatási hallgatókat is várnak. Jelentkezni szeptember 25-ig lehet. Ők ősszel részt vesznek egy felkészítő képzésen, majd csoportfejlesztőként vagy egyéni tanulást segítő mentorként is kipróbálhatják magukat. Az érdeklődők a Motiváció műhely honlapján olvashatnak a részletekről, vagy ellátogathatnak a Szegedi Tanoda nyílt napjára is szeptember 21-én. A budapesti Kossuth térre hirdettek jobboldali szervezetek Ne féljetek 2.0 címen kormányellenes tüntetést szombat késő délutánra. A pár száz összegyűlt ember előtt a tüntetés felszólalói a közösségen belüli összefogást, a jobboldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták. A rendezvényt táncház és zenei program zárta. És végül megtartották Vietnámban a Miss World szépségverseny döntőjét. A Dominikai Köztársaság indulója Joery Mola Dominguez lett a 73. Miss World, neki a tavalyi tájföldi nyertes adta át a koronát. Az első udvarhölgy Miss Spanyolország, a második Miss Malajzia lett. A koronáért 111 ország képviselője volt versenyben, hazánkat a 18 éves Végvári Janka képviselte. Annak ellenére, hogy az internetes listákon nagy esélyt jósoltak neki, végül nem jutott be az európai top 10-es mezőnybe és innen a top 40-be. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Szép napot kívánok, én Bisztricki Sári vagyok, a nyárzáró tematikus hétvége pedig sok fantasztikus dalt tartogat. Például, talán te is érezted már valakivel kapcsolatban azt, hogy édes, de pszichopata. Erről énekel most Eva Max a Sweet But Psycho-ban.

Ez volt a 4 Minutes itt a Rádió 88-ban. Ne felejtsd, hogy még kitöltheted az e-heti online zenei tesztünket is, ráadásul még nyerhetsz is vele, méghozzá egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Ha pedig már koncert és buli, jövő pénteken Campus Gulya Party lesz a Rádió 88 DJ-vel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával. De előtte egy igazi pörgős szegedi kedvenc érkezik itt a nyár búcsúztató hétvégén, jön egy szamba és latin elemekkel fűszerezett gyors tempójú dance pop és rap dal. Ez Pitbull és John Ryan közöse a Fireball. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Itt egy újabb dal, amelyet a Rádió 88 hallgatói az életünk zenéjé közé választottak.
1: Online zenei teszt a Rádió 88.hu. Rádió 88.
0: Az életünk része.

0: Nagy Bogi és Dash énekelt nekünk, de ne menj sehová, mert nem sokára köszöntjük a házassági évfordulókat ünneplőket is, itt a Rádió 88-ban. De előtte még nyarati víző dalokat hallhatsz, a német-belga The Underdog Project formáció következik majd. A dal címének szó szerinti fordítása szerint egy nyári lekvárral, de a slang szerint ez valójában egy főbemászó nyári zenét jelent. Ez a Summer Jam, de Ed Sheeran is érkezik majd. Azt tudtad például, hogy a brit énekes gyerekkorában dadogással küzdött, és addig rappelte Eminem dalait, amíg elmúlt a dadogása. Hamarosan érkezik tőle a Bad Habits.
1: Dani.
2: Kedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
1: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
1: De, csak azt hittem már elmúlt.
3: Kedzó meg a Dani újra együtt.
4: Őszintén, humorral, Szegedről.
3: Kedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az áron parton végezze.
6: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
7: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláson.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: szép napot kívánok és boldog házassági évfordulót mindazoknak, akik ma ünneplik. Hallgatóink közül SMS-ben írtak is nekünk néhányan. Mónika és férje például a héten ünnepelte a 31. házassági évfordulóját. Gáli Tibor és Gáli Tiborné a 37. házassági évfordulójukat ünneplik, sok boldogságot kívánunk nekik is. És felesége kívánt nagyon boldog házassági évfordulót Maróti Zoltánnak, ez a 15. évfordulójuk. És itt van velem a vonalban Borosné Minkó Andrea is. A Rádió 88-tól hívom, Bisztricki Sári vagyok, és hát nagyon boldog házassági évfordulót kívánok.
1: Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Láttuk, hogy jelentkeztek a játékra is. Az a nagy szerencse, hogy önök nyerték a tortát is a Bányai Cukrászda jóvoltából. Úgyhogy nagyon lesz, mivel ünnepelni.
1: Szépen. Igen, igen.
0: A hanyadik házassági évfordulót?
1: Negyedik volt, szeptember 3-án.
0: És hogyan fogják ünnepelni, mi a tervük már?
1: Kis ebéd. És torta, ha már nyertünk, és séta a családda délután, kikapcsolódás ebbe a szép időbe még.
0: Élvezzék ki mindenképpen, mert most tényleg nagyon szép idő van. Nagyon sok boldogságot kívánok még egyszer.
1: Köszönjük szépen!

Világomban vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: lehet a maximum. Itt a Rádió 88 hétvégében most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mi lesz a sorsa a Nicolas Cage-féle pókember sorozatnak.
1: Túl vagy az ebéden? Jól esne egy icipici lazulás?
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88. Az életünk része.
0: Több mint 30 hangversenyt ad itthon a Szegedi Szimfonikus Zenekar az új évadában. Meghirdették a Fricsai, a Vasszi és az Eszterházi bérletek előadásait, valamint a Filharmónia Tisza bérletben is koncerteznek majd. Emellett kétféle matinéval és bónuszkoncertekkel is készülnek idén. Gyüdi Sándor igazgató hozzátette, csütörtökön egy vajdasági fellépéssel kezdik az új évadot, de ők is fogadnak majd külföldi társfellépőket.
3: Sok munkánk lesz a Szegedi Nemzeti Színházban. Lesz két opera bemutató, a Traviata és a Figaro házassága, lesz egy operett bemutató, ez a Victoria, és lesz egy musical bemutató is, ez pedig az Oliver, és ezen kívül tovább játszásokban is közreműködünk, sokat dolgozunk, és reméljük, hogy ezzel sok élvezetet okozunk.
0: A szegedi Tóth Benedek családot választották a Magyar Kétfarkú Kutyapárt új elnökének. Elnök helyettesei Váradi Zoltán és Budai Sándor lettek. A kutyapárt új elnöksége szerint a jelenlegi legfontosabb feladatai közé tartozik a törvényeknek megfelelően a kampány támogatás visszafizetésének teljesítése, a jelöltek anyagi felelősségre vonásának elhárítása, az önkormányzati tapasztalatok új országos helyzetbe való kamatoztatása és a világbéke. Négy új helyettes államtitkárt nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatállyal a legfrissebb magyar közlöny szerint. Borbély, Petsze Tibor, Bors az Oktatási Minisztérium, Budai Miklós és Markovszki Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium állományába került be. És nem kap második évadot az Amazon Prime-on május óta látható a Pók Noir című sorozat. A borongós, fanyarhumorú, fura pókember Noirról készült sorozatban a borongós, fanyarhumorú, fura Nicolas Cage alakítja a főszereplőt. A történetnek most azonban vége 8 rész után, az Amazon úgy döntött, hogy a sorozat nem kap folytatást. Annak ellenére sem, hogy a Pók Noir összesen 11 Emmy jelölést zsebelt be, megelőzve az összes idei Prime sorozatot. A Rádió 88 híre itt Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Szép vasárnapot kívánok a nyár búcsúztató héten, aminek az eleje még augusztus volt ugyan, de hétközben beköszöntött az ősz, elkezdődött az iskola is. De most még repüljünk vissza egy kicsit a nyárba a Train dallamaival, ez a Drive By.

ez a nyár záró dalok hétvégéje itt a 88-ban. Te pedig a legjobb programokkal zárhatod a hétvégét, a 4. Gin és Rum Fesztiválnak még mindig nincs vége, késő estig jobbnál jobb programok, ingyenes kóstolók, szakmai előadások és koncertek várnak téged. Este 7-től érkezik az AV Akusztik, utána pedig Gájár Bálint is. De a Klub 88 DJ-i is zenélnek neked este 7 órától, DJ PG és DJ Robin pörgeti fel a hangulatodat. Aggodalomra tehát semmi ok, erről énekel a One Republic is az I Ain't Worried című számban.

0: A Ride It szólt a Rigártól. Lassan készülhetsz a vasárnapi családi ebédre is, talán már éppen a konyhában sűrögsz-forogsz, ehhez pedig jönnek a nyárzárú zenék. Nem sokára hallhatod a Follow the Flow egyik zenéjét.
1: Nem tudja senki, hogy honnan jöttem, vagy hajszor volt csodét az ég.
0: Ez a Nem tudja senki, de előtte egy hármas összefogásból született dal is jön majd. A francia DJ legenda David Guetta, az amerikai soul pop énekes Teddy Swims és a Dance Monkey ausztrál énekesnője Thousand Eye közöse érkezik. Hamarosan teljes hosszában hallhatod a Gang Gang Gang-t.
2: Dani!
3: Kedzó!
2: Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tovább bővül a Contitech. A vállalat szegedi kompetencia központja a következő hónapokban 130 új nemzetközi karrier lehetőséggel vár. Csatlakozz globális csapatunkhoz. Jelentkezés és részletek a Continental nemzetközi karrier oldalán jobs.continental.com.
6: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
7: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
8: Legyen épp a kedvenc csapatod döntője, amikor ökölbe szorított kézzel üvöltött, hogy hajrá fiúk! Vagy amikor a legszebb lány, akit valaha láttál, a füledbe súgja a legkedvesebb szavakat. Vagy egy esős nap, amikor a fejedre húzott takaró mögül lesed a tévében a kedvenc krimidet. Vagy egy nyár este, amikor a véget nem érő nevetésektől hangos a vízpart. Legyen bármilyen örömteli, boldog a pillanat, a Mogyival mindig megtalálod a hozzád illő, tökéletes nasit. Mogyi, mindig van minek örülni.
9: 25 éves a szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
4: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium bringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
5: Ez reklám volt.

0: Dua Lipától hallottad a Don't Start Now-t. Talán te is láttad tegnap a Tiszán a rengeteg sárga gumikacsát, és elgondolkodtál azon, hogy miért vannak ott. A következő percben kiderül, ugyanis Márton Beatrixet, a Rotary Jótékonysági Gumikacsa verseny egyik szervezőjét kérdezte száguldó riporterünk Nemes Roli.
1: Idén is Gift of Life projektre megy. A Gift of Life nekünk egy kiemelt programunk, ahol határon túli szívbeteg magyar kisgyermekeknek a műtéteit fizetjük. Ezek a műtétek, ezek most már Budapesten zajlanak, egy erre kiképzett orvosi gárdával. Megvan a következő műtendő kislányunk, egy 6 éves kislány, Csillárnak hívják, Erdélyből jön. Egy nagyon kicsi faluból, lyukas szívvel született, gyakorlatilag az ő műtéti eljárása lesz a következő.
0: Ez volt a vasárnap délelőtt itt a Rádió 88-ban. Bisztricki Sári vagyok, és ugyan én most búcsúzom, de Milla egészen 4-ig itt lesz veled a Lottika Mizuban, ahol ki fog derülni egy csomó érdekesség, úgyhogy érdemes itt maradnod. Most pedig ismét egy hármas együttműködésből született dal következik, Kigo, Khalid és Griffin dala, a Save My Love.

0: hogy mi szóljon.
1: Az életünk zenéi. A Rádió 88 online zenei tesztje a Rádió 88.hu oldalon.
0: Rádió 88.
1: Az életünk.
0: Életünk része.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Érdemes több időt tölteni ma a szabadban, mert nincs rikasztó meleg Szegeden. Az előrejelzések szerint 27 fok várható délután. A Rádió 88 hétvégében hamarosan hozom a híreket, ahol a Rotary jótékonysági gumikacsa versenyről is lesz szó.

0: Afrika különleges növényvilágát és kultúráját ismerhetik meg az érdeklődők szeptember 12-én szombaton a szegedi Füvészkertben, ahol előadások, növényismertető séták és növényvásár is várja a látogatókat. Németh Anikó igazgató elmondta, hogy a programok között szó lesz többek között a rovarfogó növényekről, az afrikai gyógyászatban használt növényekről, valamint a csimpánzvédelemről és a kenyai etiópiai mezőgazdaságról is.
1: Foglalkozunk megint a rovarfogó növényekkel, azok minden gyereket megmozgatnak. Hozzájuk kapcsolódva növényültetést is szerveztünk, úgyhogy aki szeretne, akkor újra készíthet floráriumot ezen a napon.
0: Ismét sárga gumikacsák lették el a Tisza belvárosi szakaszát Szegednél. Szombaton rendezték meg a 11. Rotary jótékonysági gumikacsa versenyt, ahol 5000 sorszámozott sárga játékkacsát engedtek a folyóba. Idén előzetesen, illetve a helyszínen az összes kacsajegyet sikerült értékesítenie a szervező Rotary Klub Szeged Dómnak. Ennek teljes bevételét a Gift of Life programra fordítják, amely határon túli gyermekek magyarországi szívműtétjét finanszírozza. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen. A kormányfő augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem paksnál, összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Jelezte, még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy 100 ezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében. És mi történt Donald Trump hajával? Ez a kérdés mozgatja most az amerikaiakat a legjobban. Bár a világpolitika szempontjából nagy valószínűség szerint jelentéktelen dologról van szó, valóban figyelemre méltó, hogy az amerikai elnök egyik pillanatról a másikra búcsút intett az ikonikus sárgás szőkés színnek, és barnára festette a haját a fotók tanulsága szerint. Trump szerdán, még szőkén, a Fehérház rózsakertjében arról panaszkodott a sajtónak, hogy évtizedek óta szenved attól, hogy az emberek arról beszélnek, biztos parókát hord. Meg lehet, erre jött a reakció. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello, Szeged, én Milla vagyok, és ettől a héttől kezdve minden vasárnap délben együtt mizuzunk itt a Rádió 88-ban. Szétnézzünk, hogy mi a helyzet a nagyvilágban, és mi a helyzet itt Szegeden. Most viszont Ray Dalton hozza a legújabb slágerét, amit egyetlen éjszaka alatt írt meg. Érkezik a Blood Run.

héten hivatalosan is beköszöntött a szeptember, ami egyet jelenthet, eljött a Pumpkin Spice Latte időszak, és hát hivatalosan bejelentem, hogy én már megkóstoltam az idei ősz első sütőtökös kávéját, és hát pont ugyanolyan borzalmas volt, mint a tavalyi, nem vagyok oda ezekért a sütőtökös ízekért, de minden év szeptemberében bepróbálkozok vele, hogy hát ha tavaly óta változott valami. Nos, hát ez nem így lett, viszont ahogy ültem a kárászon és ittem a kávémat, azon gondolkodtam, hogy mennyi ember van körülöttünk, és hányfajta történet lapul bennük, és hogy mindenki a saját életének a főszereplője. Például a lány, aki leült mellém, egy kulcsomó van a kezében, arra gondoltam, hogy talán azért ilyen izgatott, mert most kapta meg élete első albérlet kulcsát. Vagy a srác, aki két asztallal tovább ül, azért ennyire ideges és ropogtatja az ujjait, mert lehet, hogy most készül élete első randiára. Vagy a idős hölgy, aki éppen elhaladt előttem sietve, lehet azért siet ennyire, mert otthon hagyta a cicáját és hozzá siet haza. Szóval, ha kicsit lecsendesedünk, így vasárnap dél körülre, és éppen kint vagyunk az utcán, akkor ennyire empátiával és kreativitással forduljunk a körülöttünk lévő emberek fele, mert szerintem sokkal barátságosabb így gondolni a környezetünkre, mint csak a nyüzsgést és a feszültséget venni észre ebből. Most viszont nosztalgiázzunk egyet egy nyári klasszikussal, jöjjön az Ocean Drive!

0: Én Milla vagyok, és itt a Mizuban most vasárnap fantasztikus nyárzáró zenékkel is készülök neked, mint például a következő hatalmas BTS sláger. Hamarosan érkezik teljes hosszában.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
3: Használd az eszed, új Suzuki-t a használt helyett. Suzuki Vitara már 7.499.000 forinttól. Suzuki S-Cross már 7.990.000 forinttól. Szigorúan a készlet erejéig. Algyői úti Suzuki Szalon. www.suzuki-szeged.hu vagy hívja a 0630 391 791-es számot.
4: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More, szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
5: A számmisztika szerint, ha egy edzőtermen egy tucat személyi edző dolgozik, akkor az egyik kompatibilis veled. Személyi edzésedhez szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a Klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat, Szeged, Somogyi utca 17.
7: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
1: Ez reklám volt.

volt itt a világ vége, és hát nem szó szerint értettem, hanem csak angolosról, magyarosra fordítottam az előző zenének a címét. Viszont eszembe jutott erről a zenéről, nem a hangulatát idézve, csak a címéből adódóan, hogy a világ vége hangulat ez bizony a szomorúságot jelenti, és képzeld el, hogy Milánóban létezik egy több száz éves törvény, ami alapján technikailag illegális szomorúnak lenni, vagy mocosnak lenni az utcán. És ez a szabályozás az osztrák-magyar időkig nyúlik vissza, aminek az volt a célja, hogy kötelező mosolygásra kényszerítse az embereket a nehéz időkben, ez alól persze kivétel volt a temetés és a kórházi látogatás, akkor szabadott szomorúnak lenni, viszont minden egyéb helyzetben kötelezően kellett mosolyognod, ez egy fantasztikus fun fact, és arra gondoltam, amikor ezt elolvastam, hogy Szegednek erre nincs szüksége, itt vagyunk, jó zenéket hallgatunk, a napfényvárosában vagyunk, és nincs okunk szomorúnak lenni. Ha tetszik, ha nem, az emberek mosolyognak az utcán, és én is mindig mosolygok, és te is mindig mosolyog, hiszen a mosolygás az boldogsághormonokat termel, és együtt mosolyoghatunk nagyokat a világra, most pedig Sia és a Trip Trillis fog mosolycsalni az arcunkra, ugyanis ez a fantasztikus zene következik itt a Rádió 88-ban.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Kellemes nyárias időben hallgathatod a Rádió 88 hétvégét, ahol mindjárt jönnek a hírek. Ebből kiderül, hogy a Somogyi Könyvtár fiúk könyvtárai is számos programmal készülnek az olvasóknak. Szeptemberben is változatos programokkal várják az érdeklődőket a Szeged és Somogyi Könyvtár fiúk könyvtárai. Lesznek könyvklubok, társasjáték délutánok, kézműves foglalkozások és mesés programok is. A családokat többek között a Móra utcaiban Papírszínház, az Odesszai fiúk könyvtár népmesei programjai, valamint az Északvárosiban Mesekuckó várja, míg a kamaszoknak és a szülőknek külön klubokat és beszélgetéseket szerveznek. Szutoris Szabolcs rendezvényszervező elmondta, hogy a nyugdíjasoknak is készülnek programokkal.
2: Az Odesszai fiúk könyvtárban például szeptember 8-án Mesélőkönyvek Odesszán címmel folytatódik az irodalmi klub, ami kifejezetten nyugdíjasoknak van tervezve. A szeptemberi téma Vörös Sándor élete és munkássága lesz. Reméljük, hogy megtalálja ez is az érdeklődőket.
1: Az újszegedi partfürdőn tartották meg a Tiszai Halfőző Fesztivált, ahol mintegy 20 csapat ragadott fakanalat és készített halászlevet, pörköltet vagy éppen sütött halat. Az ételek nem csak a csapat lakott jól, hanem versenyre is lehetett nevezni. Azonban az sem unatkozott, aki csak nézelődni ment ki a fesztiválra, hiszen a szervezők különböző színpadi programokkal is készültek. A szakdolgozói bérrendezés előkészítése megtörtént, a tárcaközi egyeztetések pedig felgyorsultak a pénzügyminisztériummal. A plusz 500 milliárd forintos ágazati finanszírozás legnagyobb hányadát az egészségügyben dolgozók életpályájának megbecsülésére és egy új szakdolgozói bértábla kialakítására kívánják fordítani, írta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter egy bejegyzésében. Eszerint a szakdolgozók javaslatait és elképzeléseit be fogják csatornázni a minisztériumi munkába. Az egyeztető asztalnál is helyük lesz, és a bértábla finom hangolásánál is számítanak rájuk. És végül új formában tér vissza a 90-es évek kütyüje, a Tamagocsi. A közelmúltban mutatták be a Tamagocsi ringet, ami a klasszikus virtuális kisállatot egy mindössze 28 mm-es újrahúzható eszközbe sugorítja. A különleges újdonsága a Tamagocsi 30. évfordulóját ünnepli, és a sorozat történetében először teszi lehetővé, hogy a digitális kedvencünket egy gyűrűn keresztül gondozzuk. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Lassan-lassan a délutáni ebédhez közeledünk, és hát korog is már a pocakom, viszont ez itt a Mizu a Rádió 88-ban, és indítsuk is a délutánt egy igazi energiabombával, talán a főzéshez egy nagyon jó zenével. Olivia Rodrigo hozzá a Good For You.

0: Sztárzáró hétvége a Rádió 88-ban.
1: A Rádió 88-ban.
2: So my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Van egy kedvenc közösségi oldalam, ahol azzal foglalkoznak a gazdái, hogy új szavakat tanítanak, gizda szavakat tanítanak az embereknek, edukatív, mégis szórakoztató jelleggel, tájnyelvi vagy ritkán használt szavakat, amiket esetleg nem olyan gyakran használunk, vagy nem tudjuk, hogy mit jelent, elmagyarázzák, megmagyarázzák, hogy utána már ebből a repertoárból tudjunk a hétköznapi szókészletünkből használni, és hát arra gondoltam, mit szólnál hozzá, hogyha minden vasárnap kitárgyalnánk egy ilyen szót ebből a repertoárból, és a mai alkalomra elhoztam azt a szót, hogy melák, méghozzá azért, mert a hét elején találkoztam egy nagyon édes kiskutyával, hát kiskutya. Megvan az a szituáció, amikor elmentek egy kutyás park mellett, és megláttok egy hatalmas, kétmázsás bernáthegyit vagy dándogot, aki konkrétan akkora, mint egy borjú, de hogyha meglát egy lepkét, akkor ilyetten szeretne a gazdája ölében ugrani, és hát ugyanezzel a jelenséggel találkoztam, a tömbházunk előtt van egy kis kutyafuttató, ahol egy akkora dögkutyát láttam. Bocsánat a kifejezésre, de tényleg akkora volt, mint egy kétajtós szekrény, és amikor oda mentem, nagyon aranyos volt egyébként, mert ott közben pitizett a fűbe, és amikor oda mentem hozzá, hogy megsimogassam, akkor esküszöm, hogy nála aranyosabb kutyát az életemben nem láttam. Fantasztikus, aranyos kutyus volt, és ahhoz képest, hogy milyen ijesztőnek nézett ki, és mekkora volt, és normál esetben az ilyen kutyáktól én nagyon-nagyon szoktam félni, de mégis amikor láttam, hogy milyen aranyosan játszik a gazdiával, és oda mentem, hogy megsimogathatom-e, akkor a kutya napra készen állt a szolgálatomra, bizonyára már sokatok találkozott ezzel a jelenséggel, nyilván nem csak állatokra lehet használni, hanem emberekre is ráhúzhatjuk ezt a nagyon fantasztikus tulajdonságot, de most már letisztáztuk azt, hogy mit jelent az, hogy melák, és most már használhatjuk igazából bármilyen nagy testű aranyos lényre. Most pedig egy olyan zene jön, amit nem kell megmagyaráznom, az Imagine Dragons-tól jön a Bones. Gimme, gimme, gimme.

0: freaking bad.
1: Ettől a zenétől automatikusan mindig a világot szeretném megváltani, hiszen fantasztikus érzéseket vált ki belőlem, és remélem belőled is érkezik Katy Perry és a... Hamarosan érkezik teljes hosszában.
2: Napközben is dolgozol.
3: Mi is?
4: Azon, hogy neked jobb legyen.
5: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
6: Na gyerünk mindenki!
2: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
7: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
4: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
8: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az ár parton végezze.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthon. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
4: Ez reklám volt.

Ez volt a Spice Girls-től a Wannabe itt a Rádió 88-ban a Mizuban. Ha már kitekintünk a nagyvilágba, hogy mi a helyzet ott, akkor azt kell, hogy mondanom, azt látom, hogy egyre több ember utazik most szeptemberben, ugyanis szeptemberben utazni konkrétan a legokosabb dolog a világon, véget ért a júliusi-augusztusi tömegnyomor, nem kell 40 fokban aszaludni, és a repjegyek meg a szállások árai is lefele csúszkálnak akár ilyen 40%-kal is, hiszen véget ért a szezon. És arra voltam kíváncsi, hogy ilyenkor mik a kedvelt desztinációk, hová utaznak a legtöbben, és mi az, amit a legtöbben szeretnek, és hát arra jutottam, hogy a legolcsóbb és a legjobb döntés az az Albán-tenger part lehet ilyenkor, hiszen az alapvetően nem egy drága mulatság, vagy annyira drága mulatság, és még ilyenkor a szezon végén pedig jóval lejjebb esnek az árak, úgyhogy az az egyik legkedveltebb hely, a második helyen pedig Portugália van, nagyon kedvelik ilyenkor szeptemberben az emberek ősszel, úgyhogy ha még maradt egy pár napod a szabidból, akkor szerintem csapj le rá, és érdemes szétnézni, akár a következő hónapokra tekintve is, még talán októberben nagyon jó úti cél lehet Albánia meg Portugália. Addig viszont még idézzük fel a nyarat, méghozzá a kelemen kabátban, a végtelennel, bár csak végtelen lenne a nyár, meg végtelen lenne a szabadság, ugyebár ez a dal fog szólni most itt a Rádió 88-ban.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Zavartalanul napos idővel telik a Rádió 88 hétvége, szerencsére nincs nagy hőség, de jelentős mennyiségű esőre azonban még várni kell. Hamarosan hozom a legfrissebbeket, ahol arról is szó lesz, hogy átépítik a Herceg-Szántó és Bérek közötti közúti határátkelőt.
2: A munkának vége. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
3: Biztonsági öv, és...
2: Rádió 88, az életünk része. Na ez az! Let's go!
4: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
5: Menjünk együtt! Segítek a szegedi közlekedésben, és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
2: Lucky Let's Go Bálintká Gergővel a Rádió 88-ban.
4: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
2: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
4: Rádió 88, az életünk része.
1: A rendőrök is segítik az iskolakezdést az oktatási intézmények körül. A tanévkezdési kampányukban szeptember elején a polgárőrséggel közösen segítik az oda- és a hazautazást a reggeli és a délutáni csúcsidőben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, ha időben elindulsz reggel, elkerülheted a kapkodást is, ami balesetveszélyes szituációkhoz vezethet.
6: A rendőrség a tanévkezdési kampány keretében fokozott jelenlétet biztosít az iskolák környezetében. Célunk a baleseti kockázatok csökkentése, a gyermekek biztonságos átkelésének segítése, és az, hogy jelenlétünkkel minden közlekedőt körültekintőbb és türelmesebb magatartásra ösztönözzünk.
1: Minden eddigi rekordot megdöntött az idei két lábon vagy két keréken program. A Lapos Bécse megtartott jótékonysági eseményen evéssel és mozgással is lehetett támogatni a szegedi gyermeksebészetet. A délmagyar.hu beszámolója szerint a tavalyihoz képest mintegy másfélszer annyian vettek részt a szombati két lábon vagy két keréken jótékonysági napon, amit én már 9. alkalommal szerveztek meg. A cél az volt, hogy a nap végén legalább 20 millió forintot tudjanak a szervezők átadni az intézménynek. Ezt az összefogásnak köszönhetően túl is teljesítették, hiszen több mint 24 millió forint gyűlt össze. Döntött a kormány a Herceg-Szántó Bérek közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, hogy a minisztérium a következő hetekben kiírja a közbeszerzést az építkezésre. Herceg-Szántónál a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelés is épül. A beruházásról az előző kormány már évekkel ezelőtt döntött, de végül forrást nem biztosítottak, így a kivitelezés nem haladt előre. És végül csótánytej, 1000 pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os IG Nobel-díját adón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Az IG Nobel-díj a Nobel-díj szellemes paródiája, amelyet olyan valós, de bizarr, humoros vagy első hallásra fölöslegesnek tűnő kutatásokért és felfedezésekért adnak át, amelyek először nevetésre, utána pedig gondolkodásra késztetnek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Ez a Mizu itt a Rádió 88-ban, én pedig Milla vagyok, és együtt kapjuk el most az ikonikus nyári ritmusokat, együtt búcsúztatjuk el a nyarat, és elcsatlakozik hozzánk Liki Lee is az I Follow Rivers-el.

Ez volt Eva Max My Head and My Heart-ja, és érkezik is Dash-től és Young Fly-tól a kis kece. És hát azt kell, hogy mondani, hogy gőzerővel folynak a színpadi előkészületek a szeptember közepén érkező giga koncertekre, ugyanis az a Ria majd duplázni fog a Budapest Parkban, és óriási dobásra készülnek, ugyanis hosszú idő után élőben csendülnek fel a Ló túloldalán ikonikus album dallamai. Ez azt jelenti, hogy Dash és Young Fly is csatlakoznak majd a bulihoz, és a trió megismétli a legendás közös produkcióját. A szeptemberi napra már telt házat jelentettek hivatalosan is, úgyhogy azt kell mondanom, a fiúk hatalmas sikernek örvendenek, és hát meg is hallgathatjuk tőlük azonnal a kis kecét, egy fantasztikus dalt érkezzen is itt a Rádió 88-ban.

0: A fantasztikus Olivia Rodrigo-tól érkezik most az egyik kedvenc Olivia Rodrigo zeném, méghozzá ez a fantasztikus muzsika. Hamarosan érkezik teljes hosszában.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
2: Micsoda?
3: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
3: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
3: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tudjuk, még tombol a nyár, de egy igazán emlékezetes karácsonyi parti szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Tartsd idén a céges karácsonyi partit a Novotel Szegedben, ahol minden adott ahhoz, hogy az évzárásból valódi élmény legyen. Novotel Szeged, hogy legyen mire emlékezni az idei karácsonyból. Részletek novotelszeged.hu.
5: Igen, a sportolás néha sérülésekkel jár. Gyógytornára és rehabilitációra szakképzett, tapasztalt szakemberekkel várunk. Szeretnénk, hogy a felépülésed után újra a régi formában tudj edzeni. Gyógytornával, sportrehabilitációval szakképzett, tapasztalt kollégáink várnak a Fit World-ben, Szeged belvárosában, a Dózsa György út 12 szám alatt.
6: A szép szebb, a jó jobb, ha a kocsid kívülbelül ragyog. A Szeged Pláza Automosó csapata egy óra alatt elvégzi a munkáját. Kárpit tisztítás esetén belefér, hogy a klímán ózonos tisztítást végeznek, és dobnak a kocsidra egy külső vaxot is. Hívd őket időpontért a 75-60-90-20-as számon. A Szeged Pláza mélygarázs kijáratánál várják a kocsidat. Autódról gondoskodó Szeged Pláza Automosó.
7: Három a magyar igazság. Tempó taxi a ráadás. Hívjad, visznek, vonalas mobil, WhatsApp, Viber, bármi játszik. Tempotaxi.hu. Tösd le a Tempotaxi applikációját, és hívd Szeged legrégebbi taxis csapatát. 490-490. Tempotaxi, vele megyek.
1: Ez reklám volt.

Ez volt Elton John és Dua Lipa közöse a Cold Heart. És hát elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor megnézzük, hogy jövő héten mégis mi újság van Szegeden. A szegedi ártmozi rajongóknak a jövő hét egyértelműen a Vertigo filmhétről fog szólni a belvárosi moziban. A filmfesztivál keretében az elmúlt időszak legnépszerűbb és legelismertebb európai és nemzetközi művész filmjeit, valamint premier előtti vetítéseit láthatja majd a közönség. Ha viszont te inkább az autós programokra vágysz, akkor neked is hoztam egy jó hírt, ugyanis a hétvége legnagyobb szabadtéri közösségi eseménye a belváros szívében, a Széchenyi téren zajlik majd az E-Street parádé legújabb elektromos járműveket, csúcs technológiás autókat, interaktív bemutatókat és élményprogramokat hozza el majd neked Szegedre. Szóval a jövő héten izgalomból nem lesz hiány, addig is hallgassuk meg a Queen-tel a Rádió Gagát, én azt mondom.

0: Ez a Lottika Mizu a Rádió 88-ban. Támogatja a Lottika Optika több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
1: Jellemzően napos hétfőnk lesz Szegeden, marad a nyarati déző időjárás. Hajnalban azért már kelhet egy vékonyabb pulcsi, mert csak 12 fok lesz, de napközben 30 várható. Hamarosan jönnek a hírek, ahol az Alien rajongóknak is hozok jó híreket.
2: A nap ugyan este nyugovóra tér, de a városban nem áll meg az élet.
3: Minden este hétkor nyit Szeged legnagyobb klubja.
2: Kapcsolódj be és vedd fel a város esti ritmusát a Klub 88-al.
4: Check this out.
3: Ma este is héttől Klub 88. Az este itt kezdődik.
2: Itt kezdődik.
1: Több mint 30 hangversenyt ad itthon a Szegedi Szimfonikus Zenekar az új évadában. Meghirdették a Fricsai, a Vasszi és az Eszterházi bérletek előadásait, valamint a Filharmónia Tisza bérletben is koncerteznek majd. Emellett kétféle matinéval és bónusz koncertekkel is készülnek idén. Gyüdi Sándor igazgató hozzátette, csütörtökön egy vajdasági fellépéssel kezdik az új évadot, de ők is fogadnak majd külföldi társfellépőket.
5: Sok munkánk lesz a Szegedi Nemzeti Színházban. Lesz két opera bemutató, a Traviata és a Figaro házassága, lesz egy operett bemutató, ez a Victoria, és lesz egy musical bemutató is, ez pedig az Oliver, és ezen kívül tovább játszásokban is közreműködünk, sokat dolgozunk, és reméljük, hogy ezzel sok élvezetet okozunk.
1: Szeptember 7-én és 8-án informatikai fejlesztést végeznek a Hódmezővásárhelyi kormányablakban, ezért hosszabb várakozási időre kell készülniük az ügyfeleknek, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal. A munkálatok érinthetik az ügyintézés menetét is, ezért arra kérik az ügyfeleket, hogy az informatikai átalakítás ideje alatt a megszokottnál hosszabb ügyintézési idővel számoljanak, és lehetőség szerint más napokon keressék fel a kormányablakot. Ismeretlen anyagot permeteztek szét egy több száz vendéggel teli német éjszakai klubban. Többen rosszul lettek. Öt ember megsérült vasárnap hajnalban egy alsó százországi éjszakai klubban, miután ismeretlen anyagot permeteztek szét a szórakozó helyen. A Lintingben található klubban több százan tartózkodtak. Több vendég légzési nehézségre és szédülésre panaszkodott, néhányan pedig elvesztették az eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett. Egyelőre nem közölték, milyen anyag kerülhet a levegőbe. És végül elkezdődött az Alien Föld második évadának forgatása, amit a stáb egy Instagram videóval jelentett be pár nappal ezelőtt. Az előző évad munkálatai nagyjából 5 hónapot vettek igénybe, így ha minden jól megy, 2027-re ez a szakasz be is fejeződhet, majd kezdődhet az utómunka. Az Alien franchise tehát újra ereje teljében van, aminek hála számtalan játék és film is érkezik a jövőben, amelyekre érdemes lehet odafigyelni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a Mizu, ahol szétnézünk a nagyvilágban és Szegeden. Itt a Rádió 88-ban, én pedig Milla vagyok, és lassan rákanyarítunk az utolsó óránkra, amit indítsunk is J-Lo-val és David Guettával, tőlük pedig a Save Me Tonight-tal.

Ez volt a Sunrise itt a Rádió 88-ban, és ott be kell, hogy vallanom, hogy mindegyik zenére azt mondom, hogy ez az egyik kedvencem, de ez most éppen nem az, nem tudom, hogy miért nem kapom vele a közös ritmust, de hadd kérdezem meg, hogy neked tetszik ez a dal? Ha igen, vagy ha nem, akkor van egy jó hírem, mert a zenei kínálatunkról bizony te is dönthetsz. A radio88.hu per zene oldalon kitöltheted az online zenei tesztünket, ahol rövid dal részleteket fogsz látni, és szavazhatsz arról, hogy elkapcsolnád, nem kapcsolnád, tetszik, nem tetszik, és akár értékes nyeremény is ütheti a markot, hogyha ezt minden héten megteszed. Eddig is van az e-heti tesztre erre lehetőség, úgyhogy arra bátorítok mindenkit, hogy menj és töltsd ki ezt a tesztet, és segíts nekünk abban, hogy mi Szeged kedvenc zenéje. Addig is hallgassuk meg Medúzától a Beat of Your Heart-ot, ami szintén nem az egyik kedvencem, de talán szívesebben meghallgatom, mint az előzőt.

0: fogd be és táncolj. Ezt üzeni a következő dal, én pedig azt üzenem, hogy táncoljunk együtt, ugyanis táncolni jó. Jön a Shut Up and Dance a Walk to the Moon-tól.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Elszállítatná építési hulladékát? Tudta, hogyha hulladékát engedélyekkel nem rendelkező szállítóra bízza, ön is bajba kerülhet? Ha fontos önnek, hogy szabályosan, a környezetvédelmi jogszabályok maximális betartásával történjen az elszállítás, rendeljen konténert a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-től. Velünk most igazán megéri a kevert és szelektált építési hulladék elszállítatása, ráadásul a tiszta beton esetében csak a szállítási díjat számoljuk fel. Rendelés és további információ 0662 777 205 vagy kattintson az skht.hu weboldalra. Bízza meg a KHT-t, hogy a törmelék ne az árok parton végezze.
4: Szaftos burgerek, füstös barbecue és dögös blues. Jön a 7. Bánya Barbecue és Blues Fesztivál. Szeptember 11-12 Szőreg, Monti Sándor Park. Ne hagyd ki!
5: 25 éves a Szegedi Full Moon. Ünnepelj hazánk első számú pop a kapella együttesével a 18. Full Moon a kapella fesztiválon. Október 2-án és 3-án az IH rendezvényközpontban dupla koncert, nosztalgia és humor vár rád. Vendégek a spanyol Bivokál, az olasz Rebel Beat és Zentai Márk. Jegyek már kaphatók az ihrk.hu oldalon.
6: A következő nagy üzleti lépés egy jó helyszínnel kezdődik. Tervezd meg a Novotel Szegedben. Konferencia, workshop, tréning vagy üzleti találkozó. Modern rendezvénytermeinkkel, rugalmas megoldásokkal és teljes körű catering szolgáltatással. Minden adott a sikeres eseményhez. Novotel Szeged, ahol a jó ötletekből nagy dolgok születnek. Részletek novotelszeged.hu.
7: 29.990 forint helyett most csak 13.990 forint a csapatnevezés. Igen, jól hallottad! Nevezz lecsófőzésre csapatoddal a 6. Premium Piac Piknik Lecsófőző Fesztivál és Családi Napra szeptember 6-áig.
8: Szeptember 19-én Szegeden tombola, ingyen lecsó, gyerekprogramok, rengeteg nyeremény és MC haver és a teknő vár.
7: Használd ki a villámakciót! A nevezés részleteit keresd a Premium Piac Szeged Facebook oldalán.
9: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
10: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
11: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesrumfest.hu oldalon.
12: Szeptember 6-án vasárnap szobori búcsú az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Kisboldogasszony ünnepén a Szent Misével egybekötött rendezvényen lesz néptánc, népzene, viseletbemutató, muzsikaszó és kézműves foglalkozások. További információért látogass el a www.opusztaszer.hu oldalra.
13: Indulj lendületből! Cubase Stevens Premium Ringák egy helyen a Lendület kerékpár szaküzletben. Újszeged, Derkovics Fasor 94, újlendület.hu.
14: Újítsd meg a GKI kártyádat vizsga nélkül a Csillagautós Iskolánál. Rendkívüli kedvezménnyel szeptemberben villámgyorsan. Jelentkezz még ma a csillagautósiskola.hu oldalon keresztül. csillagautósiskola.hu.
15: Most kezded a sulit Szegeden? Vagy már évek óta igazi parti arc vagy? Bármelyik is illik rád, neked is ott a helyed a Campus Gólya partiján, ahol Rádió 88 DJ-kkel, italpromóciókkal és az évkezdés legkomolyabb buliával várunk benneteket. A lemezjátszóknál Timo, Corvin és Peter Loner. Írd be te is! Campus Beer & More. Szeptember 11, péntek este 7 óra. Téged is várunk!
1: Ez reklám volt.

Backstreet Boys és az I Want It That Way volt az egyik kedvenc dalom, most már tényleg az egyik kedvenc dalom. És hát kedves te, eljött a búcsú ideje ezen a vasárnapon a Mizuban. Elképesztően gyorsan eltelt ez a 4 óra, és köszönöm, hogy velem tartottál így a délután folyamán. Jövő vasárnap déltől újra találkozunk itt a Rádió 88-ban. Addig is érkezik Büte Zsolt itt a Klub 88-al, úgyhogy ne menj sehová, mert a nyár zárunk még bőven, hogy tart. Most pedig jöjjön Szolér és a Megtalálom.

0: Hűvös hajnallal indul a hét Szegeden, csak 12 fokot mérhetünk. Napközben azonban még visszaköszön a nyár, mert 30 fok is lehet. Hamarosan jönnek a hírek is, amiben a Fűvészkert egyik közelgő programjáról lesz szó.
1: Napközben is dolgozol. Mi is?
2: Azon, hogy neked jobb legyen.
3: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Ma szervezettem nem kívánja.
4: Na gyerünk mindenki!
1: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
5: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
2: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
0: Afrika különleges növényvilágát és kultúráját ismerhetik meg az érdeklődők szeptember 12-én szombaton a Szegedi Fűvészkertben, ahol előadások, növényismertető séták és növényvásár is várja a látogatókat. Németh Anikó igazgató elmondta, hogy a programok között szó lesz többek között a rovarfogó növényekről, az afrikai gyógyászatban használt növényekről, valamint a csimpánzvédelemről és a kenyai-etiópiai mezőgazdaságról is.
6: Foglalkozunk megint a rovarfogó növényekkel, azok minden gyereket megmozgatnak, hozzájuk kapcsolódva növényültetést is szerveztünk, úgyhogy aki szeretne, akkor újra készíthet floráriumot ezen a napon.
0: Önként

0: jelentkezni, még felsőoktatási hallgatókat is várnak. Jelentkezni szeptember 25-ig lehet. Ők ősszel részt vesznek egy felkészítő képzésen, majd csoportfejlesztőként vagy egyéni tanulást segítő mentorként is kipróbálhatják magukat. Az érdeklődők a Motiváció műhely honlapján olvashatnak a részletekről, vagy ellátogathatnak a Szegedi Tanoda nyílt napjára is szeptember 21-én. 4 új helyettes államtitkárt nevezett ki Magyar Péter miniszterelnök szeptember 7-i hatállyal a legfrissebb magyar közlöny szerint. Bordély Petsze Tibor Bors az Oktatási Minisztérium, Budai Miklós és Markovszki Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium állományába került be. És mi történt Donald Trump hajával? Ez a kérdés mozgatja most az amerikaiakat a legjobban. Bár a világpolitika szempontjából nagy valószínűség szerint jelentéktelen dologról van szó, valóban figyelemre méltó, hogy az amerikai elnök egyik pillanatról a másikra búcsút intett az ikonikus sárgás szőkés színnek, és barnára festette a haját a fotók tanulsága szerint. Trump szerdán, még szőkén, a Fehérház rózsakertjében arról panaszkodott a sajtónak, hogy évtizedek óta szenved attól, hogy az emberek arról beszélnek, biztos parókát hord. Meg lehet, erre jött a reakció. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jövő héten már jön az ősz, vagy legalábbis egy kicsit a keblünkre ölelhetjük. Én is hozok meg annyi más dolgot, amit a jövő héten várhatunk. Ez még belefér. Hello Szeged, itt Mikos Ákos. Együtt rádiózhatunk egészen este 7-ig, mert a vasárnap délutánban is lehet valami jó. 8.

0: szeretem, hogy az ilyen is még belefér. Ez volt Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head itt a Rádió 88-ban. Hello Szeged, ez még belefér, mármint hogy ez a műsor címe, itt pedig Mikos Ákos. Egy éven belül ez már a harmadik sávol vagyok, de nagyon boldog vagyok. Mármint főleg az, hogy találkozhatunk így vasárnap délután, és például hallgathatunk ilyen zenéket is, mert ugye még belefér, legalábbis azt hiszem ez van itt a szerződésben, erről szól, hogy egy csomó minden még beleférhet ebbe a hétbe, mind zeneileg, mind információ szempontjából is, és én is erre készülök. Például egyébként majd nagyon szeretnék jövő hétre nézhető sorozatokat, filmeket, olykor akár zenéket is ajánlani, miközben kellemesen együtt töltjük így a vasárnap délután 4-től 7-ig. A cél az, hogy jövő héten ne mondhassuk azt, hogy még belefért volna valami, élnünk kellett volna. Ennek fényében énekeljük most együtt a Halott Pénz dalát itt a Rádió 88-ban. Ez az Élnünk kellett volna. Hello Szeged!
1: Van az úgy már néha, hogy nincs ami felvidít, hogy nincs aki átölel, hogy nincs aki átsegít.

0: ijesztő dolgokról nem szívesen mesélek, és egyébként is azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen Dracula után nehéz megszólalni. Egyrészt nagyon jó dal, nagyon szeretem a Tame Impalát, másrészt egyébként maga a horror téma egy kicsit megijeszt, és egyébként ezzel kapcsolatosan még jövök egy ajánlattal, mert hogy rögtön már egy sorozatot szívesen ajánlanék ebben az órában, de hogyha már ilyen vérszívásnál tartunk, a héten mondjuk, hogy háromszorosan meglepett egy hír így Szeged kapcsán, mert hogy Röszkén egy török sofőrnél több ezer orvosi piócát találtak. Az első meglepetés akkor ért, amikor megtudtam, hogy ez 80,2 millió forint összértékkel bír. A második az, hogy nadájnak hívják a piócákat, és ezt valahogy csempészik. Nagyon remélem, hogy nem a testére aggatva csinálta ezt. A harmadik meglepetés pedig akkor ért, hogy ezeket a túlélő piócákat innentől a szegedi vadasparkban lehet megnézni. Na, nagyon remélem, hogy piócaszerű csókélményed még soha nem volt. Most más csókélmény fogunk együtt közösen nem sokára megtapasztalni. Doja Cat és SZA érkezik. Jön a Kiss Me More nem sokára, itt a 88-ban.
1: Erre nagyon buliszt.

0: Minden dal egy emlék.
1: Most együtt keressük az életünk zenéit a Rádió 88.hu-n.
0: Töltsd ki hétről hétre a Rádió 88 online zenei tesztjét, és szólj bele, hogy mi szóljon Szeged kedvenc rádiójában.
1: A zenei teszt kitöltői között ezen a héten kisorsolunk egy páros belépőt a budapesti 101 hang Depeche Mode Special Tribute koncertre. Az életünk zenéi. Rádió 88. Az életünk része. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Most éri meg igazán stílusosan bevásárolni. Szezonvégi akció a klasszik férfi divatnál. Egy termék 30, 2, 40, 3 vagy több, akár 50% kedvezmény. Csapj le rá szeptember 15-éig. Klasszik férfi divat. Szeged, Somogyi utca 17.
3: Megújult külső, több tér, fejlettebb digitális élmény. Megérkezett a régi kedvenc, amibe újra beleszeret. Vadonatúj Mazda CX-5 már 12.999.900 forinttól. Mazda, japán szellemben alkotva. Az ajánlat nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben.
4: A legújabb Mazda modelleket megtalálja Szegeden a Mócáská Autócentrumnál, a Dorosmai út 24-26 szám alatt.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR! Minden, ami telekommunikáció.
1: Egy szemüveg az iskolába, egy tartalék otthonra. A prágai látszerészetben egy pár Stellest miópia kontrolllencse vásárlásakor, a második pár lencse ajándék, és mindkét szemüveg keretre 20% kedvezmény jár. Két komplett szemüveg most kedvezőbb feltételekkel a suli kezdéshez. Az akciót keresd a prágai látszerészetben a Bartók téren, a megállónál.
2: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A hétvége ráadása.
2: Ez a még belefér a Rádió 88-ban.

0: egy kerti parti, még egy strandolás, még egy terasz.
1: És még egy hétvége Szeged kedvenc nyári zenéivel. Nyárzáró hétvége. A Rádió 88-ban.

egy valaminek van mindig a konyhában a helyem, a konyha zenekarnak ez a százszor visszajátszott, ez szólt itt a Rádió 88-ban. Ha te igazi horror rajongó vagy, akkor biztos már végtelenségig unod azokat a fordulatokat, amelyek mondjuk egy-egy Insidious filmben, vagy nem tudom, van ez az apácás őrület, szóval hogy ezekben így visszatérnek, tehát hogy elfordul a kamera, visszafordul, és hú, ott van, megijedtünk. Na most én nagyon szívesen ajánlanék egy sorozatot, amelyet szerintem minden horror rajongónak, és egyben egyébként komédia rajongónak érdemes megnézni. A Widow's Bait nézem most, ez az Apple TV sorozata, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egyszerre vicces és rémrémisztő, olyan, mint hogyha egy Stephen King könyv sorozatot olvasnék, mondjuk néznék leginkább, és közben pedig mondjuk a dokik, vagy az Office humorát tudnám előhozni, és az a legjobb, hogy mind a kettőt komolyan veszik, tehát hogy magát a viccelődős részt is, ahol kiforgatják a zsáner, és magát azt a részt is, hogy az ijesztő, az tényleg ijesztő. Amúgy az alapsztori szerint van egy elszigetelt sziget, ahol nagyon paranormális események kezdenek el történni, szelemek, állatos késesek, föld alól előkerül nem tudom micsodák, és misztikum, többet nem is akarok elárulni, úgyhogy a Widow's Bait nagy szeretettel ajánlom. Zombert meg csak úgy. Ez az énekes rém jó. És közben meg rém jó fej is. Nemrég fellépett a szigeten. Remélem egyszer majd a színen is láthatjuk. A Home Record-t hallgatjuk meg. Már is itt a 88-ban.

0: Még egy kis napfény, még több wow zene.
1: Wow. Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Nyarat idéző idővel indul a hét Szegeden, bár hajnalban még csak 12 fok lesz, napközben elérheti a 30-at is. Most jönnek a hírek, amiből az is kiderül, hogy mi lesz a sorsa a Nicolas Cage-féle pókember sorozatnak.
1: Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
3: Micsoda?
0: Vagy ezt most találtuk ki?
1: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
0: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
1: És nyerd meg a Trécselő kávézó és cukrászda páros meghívását.
0: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
1: Támogatja a Trécselő kávézó és cukrászda.

0: szeptemberben is változatos programokkal várják az érdeklődőket a Szeged és Somogyi Könyvtár fiók könyvtárai. Lesznek könyvklubok, társasjáték délutánok, kézműves foglalkozások és mesés programok is. A családokat többek között a Móra utcaiban Papírszínház, az Odesszai fiók könyvtár népmesei programjai, valamint az Északvárosiban Mesekuckó várja, míg a kamaszoknak és a szülőknek külön klubokat és beszélgetéseket szerveznek. Szutoris Szabolcs rendezvényszervező elmondta, hogy a nyugdíjasoknak is készülnek programokkal.
1: Az Odesszai fiúk könyvtárban például szeptember 8-án mesélőkönyvek Odesszán címmel folytatódik az irodalmi klub, ami kifejezetten nyugdíjasoknak van tervezve. A szeptemberi téma Vörös Sándor élete és munkássága lesz, reméljük, hogy megtalálja ez is az érdeklődőket.
0: Szeptember 7-től 16-ig Szegeden átépítik a Kávária sugárút és a Szeged rendező és Szeged rókus állomások közötti vonalszakasz kereszteződésében található forgalmas közúti vasúti átjárót. A Szeged és Békés Csaba közötti vonatok csak Szeged Rókustól közlekednek a pálya karbantartás ideje alatt. A Napfény Intercity-k és a Kiskunfélegyháza Szeged közötti személyvonatok menetrendje azonban csak kismértékben pár perccel módosul. A Volán 36-os buszjáratai módosított menetrend szerint terelve közlekednek. A munkálatok érintik a 3F jelzésű villamosok közlekedését is. A gyalogosok és kerékpárosok a munkaterület melletti idéglenes átkelő helyen jutnak át a kereszteződésen. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter azt javasolja a kormánynak, hogy minden résztvevő kapjon kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen. A kormányfő augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem paksnál, összeért a fenék küszöb a Duna teljes szélességében. Jelezte, még körülbelül egy hónapot vesz igénybe további mintegy 100 ezer köbméter kő bedolgozása a stabilizálás és a hosszú távú megoldás érdekében. És nem kap második évadot az Amazon Prime-on május óta látható a Pók Noir című sorozat. A borongós

0: vége 8 rész után, az Amazon úgy döntött, hogy a sorozat nem kap folytatást. Annak ellenére sem, hogy a Pók Noir összesen 11 Emmy jelölést zsebelt be, megelőzve az összes idei Prime sorozatot. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Köszi szépen a híreket, információkat, neked pedig az, hogy még mindig itt vagy. Ez még a Belefér, amelybe belefér meg annyi jövő hétre előtekintő, mit várhatunk a héten gondolat is, és közben pedig szegedi kedvencek. Enrique Iglesias érkezik, már is itt a 88-ban. 88.

Én erre a nyárra úgy fogok emlékezni, mint a perzselő hőség nyarára. Még júniusban is ugye az volt. Jutott ez eszembe azért, mert Tóth Andi erről énekelt itt a Rádió 88-ban. Hello Szeged, itt Mikos Ákos, és ez a Még belefér, mármint hogy ez a műsor címe is nem a csajozós szövegem még az egyetemről. A műsor, amiben tervezettem már előre tekintünk jövő hétre, hogy mit érdemes még várni. Egy kicsit pedig szabadabban beszélgethetünk popkultúrális is. Például én nagyon szeretnék rengeteg sorozatot, néznivalót, hallgatni valót, vagy a kettő között félúton sok mindent ajánlani, de közben azért Szegedről sem feledkezni kell, mert például a jövő héten szerintem, amit a legjobban várhatunk, és valószínűleg a kivitelező még jobban várt, minden nap fizetvén a ködvért, hogy a felújított Széchenyi tér, minden igaz, kettől birtokba vehető, legalábbis üzemkezdettől az eredeti megállójukban állnak meg a trolik és az autóbuszok, az autóforgalmat és a kerékpárosokat fokozatosan engedik vissza a térre és a környező utcákba. Szóval, bár nem tudom, hogy júniusban kezdődte, de már legalább hónapokra visszavezethetőleg így tudok emlékezni a Széchenyi térre. Most szeptember 8-ára azonban beérik bazira időben. Ja, hogy ez a dal címe, ami érkezik, Lizzo jön az About Damn Time, itt a Rádió 88-ban.

0: harmónia.
1: Micsoda harmónia, amikor a fekete a fehérrel megmutatkozik. Egyébként én ezt öltözködésben is nagyon szeretem. Szerintem a fekete fehérrel az jó hangulatot tud adni. Sőt, nekem azt mondta annó a rajztanárom, a fekete és a fehér nem is szín, hanem hangulat. Na, ezt a hangulatot kaptuk meg a Sugarloaftól itt a Rádió 88-ban. És hogyha már hangulatról van szó, nagyon remélem, hogy sikerült elcsípni az új reggeli hangulatunkat, mert hogy Gedzó és Dani fekete és fehér, bár ekkora ellentét azért nincs közöttük, pont a harmónia szeretném kiemelni. Itt van minden reggel és boldogát tesz minket. Ennek eredményeit egyébként meg lehet hallgatni akár a podcast felületünkön is, sőt lehet nyomát felfedezni a radio88.hu-n is, de a legjobb élőben hallgatni minden hétköznap 6-tól 9-ig. És ez a varázslat a nap további részében is folytatódik, meg most ránk is hull egy kis varázspor. Nem sokára Lady Gaga és az Abrakadabra érkezik, mint a 88-ban.
2: Dani, Gedzó, szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk.
2: Hát nem hiányoztam.
3: De, csak azt hittem már elmúlt.
4: Gedzó meg a Dani újra együtt.
5: Őszintén, humorral, Szegedről.
4: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
5: Támogatja a Bodrogi Bau Kft. A tervezés, a kivitelezés és az építőanyagok szakértője.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Még nem?
4: Még nem hétfő.
5: Még belefér.
4: Rádió 88.

Amúgy vannak olyan alkalmi együttállások, mint például ez is, amire el tudom képzelni, hogy mondjuk folytatódjon egyfajta szupergrupként. Daniel Fee és a Honey Beast, ez volt a Bárcsak lennék itt a Rádió 88-ban. És hogyha már szuper csapatokról van szó, akkor lehet készülni, mert hogy a héten már lehet szurkolni nemzetközi porondon is az OTP Bank Pik Szegednek, az IFK Kristianstad EHF BL kézilabda mérkőzésen, amely majd csütörtökön lesz, és természetesen az eredményről, meg magáról a hangulatra mi is szeretnénk beszámolni. Gondolom én tévében is nézhető, én ha nem jutok be, általában ott szeretem nézni, akkor egy csomó mindent jobban átlátok, de akkor elmarad a szegedieknek utánozhatatlan hangja, amelynek egyébként mi is örülünk a radio88.hu/zene oldalon. Mindig szívesen hallgatjuk a hangodat, pláne egy szavazat erejéig, ahol a kedvenc dalaidat is megmutathatod, és bár ez is szerintem megfordult ott, de önnön jogán is szerepel a listában, nem kell ezt beszavazni. A Shawn Mendes és Camille Cabello féle, ez még a párkapcsolatuk gyümölcsének számító I Know What You Did Last Summer, szól itt a Rádió 88-ban. He

0: kis napfény, még több wow zene.
1: Wow. Még belefér a Rádió 88-ban.
2: Csak hajnalban érezhetjük, hogy bizony már szeptember van. Napközben még marad a nyárias idő Szegeden 30 fokkal. Elindult a tanév is, többen vannak az utakon. Erről a hamarosan kezdődő híreinkben is szó lesz.
3: Dani.
4: Kedzó. Szerinted ezek átgondolták ezt?
3: Nem mindegy, újra együtt leszünk. Hát nem hiányoztam.
4: De, csak azt hittem már elmúlt.
0: Gedzó meg a Dani újra együtt.
1: Őszintén, humorral, Szegedről.
0: Gedzó meg a Dani minden hétköznap reggel 6-tól 9-ig a Rádió 88-ban.
1: Támogatja a csúcsminőségű karbolett hőszigetelés szegedi gyártótól.
2: A rendőrök is segítik az iskolakezdést az oktatási intézmények körül. A tanévkezdési kampányukban szeptember elején a polgárőrséggel közösen segítik az oda- és a hazautazást a reggeli és a délutáni csúcsidőben. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője hozzátette, ha időben elindulsz reggel, elkerülheted a kapkodást is, ami balesetveszélyes szituációkhoz vezethet.
5: A rendőrség a tanévkezdési kampány keretében fokozott jelenlétet biztosít az iskolák környezetében. Célunk a baleseti kockázatok csökkentése, a gyermekek biztonságos átkelésének segítése, és az, hogy jelenlétünkkel minden közlekedőt körültekintőbb és türelmesebb magatartásra ösztönözzünk.
2: A szegedi Tóth Benedek Csanádot választották a Magyar Kétfarkú Kutyapárt új elnökének. Elnök helyettesei Váradi Zoltán és Budai Sándor lettek. A kutyapárt új elnöksége szerint a jelenlegi legfontosabb feladatai közé tartozik a törvényeknek megfelelően a kampány támogatás visszafizetésének teljesítése, a jelöltek anyagi felelősségre vonásának elhárítása, az önkormányzati tapasztalatok új országos helyzetbe való kamatoztatása és a világbéke. Döntött a kormány a Herceg-Szántó Bérek közúti határátkelő teljes átépítésének megindításáról. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, hogy a minisztérium a következő hetekben kiírja a közbeszerzést az építkezésre. Herceg-Szántónál a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelés is épül. A beruházásról az előző kormány már évekkel ezelőtt döntött, de végül forrást nem biztosítottak, így a kivitelezés nem haladt előre. És végül csótánytej, 1000 pár elásott alsónemű és az orrfújás aerodinamikája került reflektorfénybe a 2026-os IG Nobel-díját adón. A tudomány humorosabb oldalát ünneplő elismeréseket szeptember 3-án adták át Zürichben, ahol 10 kutatócsoport munkáját díjazták. Az IG Nobel-díj a Nobel-díj szellemes paródiája, amelyet olyan valós, de bizarr, humoros vagy első hallásra fölöslegesnek tűnő kutatásokért és felfedezésekért adnak át, amelyek először nevetésre, utána pedig gondolkodásra késztetnek. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallottad.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Vasárnap délután azért sokféle hangulatba kerülhetünk, ilyen például a már várakozás a jövő hétre, a már nem várakozás a jövő hétre, de a daj-daj az nagyon ritkán van benne. Most azonban belefér. Ez Shakira és Burna Boy dala, itt a 88-ban.

És már megadtuk az éjszaka ritmusát, bár vasárnap ilyenkor egy kicsit visszaemlékező jellegű, mondjuk a Klub 88-ra visszaemlékezhetünk, hogy milyen ütemet adott nekünk a szombat este folyamán. Egy kicsit azonban előre is vetít, mert hogy ma a PG érkezik 7 órától a megújult műsorrendünkben, már 7 órától jelentkezik, akár vasárnap is a Klub 88, és ma 2 órán keresztül az egyébként retro zenéket nagyon szívesen és nagyon jól lejátszó DJ PG-vel. Aztán lesz még azért, mert hogy 10-ig itt vagyunk, és hát ugye a vasárnapunk is egy kicsit megváltozott, mert hogy hétközben is sok minden változott, de hogy a vasárnap délelőttet már Millával lehet tölteni, a délután pedig Sárival, és aztán jön ez a Még belefér, amit most hallgatsz éppen, és amelynek célja, hogy például a jövő hétre ajánljon nem csak programokat, hanem igazából olyan popkulturális elemeket, amelyeket majd érdemes megnézni. Én például nagyon sorozatorientált vagyok, úgyhogy majd nem sokára hozok egy sorozatot, addig azonban folytatok egy sorozatot, Szeged kedvenc zenének sorozatát, a Catch and Release érkezik Matt Simonszal, itt a 88-ban.

0: Rádió 88.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is

0: héten néztem egy videót Szabó Péterrel, tudom, de azért mégiscsak néha becsúszik, egy 20 perces részet szerintem elférhet, és ott mondta a mester, bár nem a saját gondolata, hogy az önismeret önszeretet nélkül önmarcangolás. Na most nem tudom, az öngondoskodás micsoda, de erről énekelt a Temper City, én pedig bíztatlak, hogy jövő hétre egy kis öngondoskodást érdemes betervezni. Szerintem nagyon különleges élmény, amikor az ember fogja magát is egyedül, még akkor is, hogy a párkapcsolatban él, egyedül elmegy egy estét csak önmagával tölteni, kvázi elviszed magad randizni, és ebben egyébként semmi vadászat, semmi más párkeresés, csak az önmagaddal együtt lét számít, olyan dolgokat tenni, amiket amúgy is szeretsz. Mondjuk elmenni moziba, erre tök jó az, hogy a 13. Vertigo filmhét van, és ilyen nagyon jó kis art mozis filmeket lehet nézni, hol máshol, mint a belvárosi moziban, de például az is, hogy csütörtökön este lesz egy vintage élőzenés blúzest. Egyébként a Takaréktár utcában található bárban lesz majd ez az élőzenés blúzest. Kb. Olyasmi bárt képzelek el, mint a Chappell Roan klipjében, a Pink Pony Clubban, ami az egyik kedvenc dalom, és hát nagy örömmel, de nem sokára pont ez érkezik. Bonyítva fogom énekelni veled, itt a 88-ban.
1: Túl vagy az ebéden, jól esne egy icipici lazulás.
2: Lottika Mixer. Szeged kedvenc zenéi, szegedi érdekességekkel.
1: Támogatja Lottika Optika, több mint 30 éve elkötelezetten a Zeiss minőség képviseletében.
2: Rádió 88, az életünk része.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Megcsináltad.
1: Elvitted.
2: Megoldottad.
1: Ez pedig még belefér. Rádió 88.

ők már olyanok, mint két jó tesó, de tényleg Dash és Young Fly közöse szólt, ez volt az Ó Mama, itt a Rádió 88-ban. Apropó tesók, azért a True Detectives, mint egy kultikus sorozat, remélem nagyon sokunknak megvan, remélem neked is, hogyha nem, akkor érdemes legalább az első évadát pótolni, és ugye ott Matthew McConaughey és Woody Harrelson szerepelt közösen, és hát a kettősük színészi játék szempontjából egy ilyen tűzi játék, és nagyon remélem, hogy ezt köszön majd vissza a Brothersben is, mert hogy az Apple TV-n születik egy új sorozat, amelyben ők a főszereplők, ráadásul van benne egy érdekes csavar, önmagukat játsszák, csak egy ilyen alternatív világban, tehát Matthew McConaughey-t játssza, Woody Harrelson pedig Woody Harrelson-t, ami hát két hálás szerep, azt kell, hogy mondjam. Szeptember 23-ától nézhető ez majd, viszont a héten a moziban már nézhető Matthew McConaughey új filmje, a Méz király, amely egy ilyen kicsit köldöknézegetős, kritikusok utálják, emberek nagyon szeretik, a kritikus emberekről nincsen hírem, de lehet, hogy nem is kell. Nekem már csak annyi hírem van, vagy mindjárt Klub 88-al folytatjuk, mert hogy itt van már Büte Zsolti, és egybe terelgette ismét a vasárnap estéhez legjobban illeszkedő DJ-ket, amelyre táncolhatunk, bemelegítésnek pedig ez a dal tökéletes lesz hozzá, úgyhogy innentől én is hallgató leszek. Alors dance! Ez szól itt a 88-ban, csodás hetet, jövő héten majd még beleférünk egymásnak az idejébe, remélem. Na gyere Zsoltikám, kezdődjön a buli! Alors.

0: Az este itt kezdődik. Nyit Szeged legnagyobb klubja, a Klub 88, a Rádió 88-ban.
1: Egy újabb fesztiválos hétvége el mögöttünk, és ez is milyen jól sikerült. Talán lesz egy kis pihenünk egy hétvége, de utána pedig egyből indul a Bortér a Domtéren, az is milyen jó lesz. Én Büte Zsolt vagyok, ma este 9 óráig DJ PG mixeit, utána pedig este 10 óráig az én mixemet hallhatod, ez is egy újdonság ettől a héttől. Jönnek a hírek és az időjárás jelentés, utána pedig Daft Punk és a One More Time.
2: Jellemzően napos hétfőnk lesz Szegeden, marad a nyarati tíző időjárás. Hajnalban azért már kelhet egy vékonyabb pulcsi, mert csak 12 fok lesz, de napközben 30 várható. Hamarosan jönnek a hírek, ahol az Alien rajongóknak is hozok jó híreket.
0: Napközben is dolgozol. Mi is?
3: Azon, hogy neked jobb legyen.
4: Semmi kedvem nincs a munkához. A viszonyom hiába van meg. Már szervezettem nem kívánja.
5: Na gyerünk mindenki!
0: Hello Szeged! A te legjobb kollégáddal, Bürgés Dáviddal és Szeged kedvenc zenéivel.
6: Amikor már a második kávé sem segít, akkor érkezem. Gyors, rövid és hasznos infókkal várlak a hétköznapokon.
3: Támogatja az investmeg.hu a térképes ingatlan hirdetési oldal.
2: Több mint 30 hangversenyt ad itthon a Szegedi Szimfonikus Zenekar az új évadában. Meghirdették a Fricsai, a Vasszi és az Eszterházi bérletek előadásait, valamint a Filharmónia Tisza bérletben is koncerteznek majd. Emellett kétféle matinéval és bónuszkoncertekkel is készülnek idén. Gyüdi Sándor igazgató hozzátette, csütörtökön egy vajdasági fellépéssel kezdik az új évadot, de ők is fogadnak majd külföldi társfellépőket.
7: Sok munkánk lesz a Szegedi Nemzeti Színházban, lesz két opera bemutató, a Traviata és a Figaro házassága, lesz egy operett bemutató, ez a Victoria, és lesz egy musical bemutató is, ez pedig az Oliver, és ezen kívül további játszásokban is közreműködünk, sokat dolgozunk, és reméljük, hogy ezzel sok élvezetet okozunk.
2: Ismét sárga gumikacsák lették el a Tisza belvárosi szakaszát Szegednél. Szombaton rendezték meg a 11. Rotary jótékonysági gumikacsa versenyt, ahol 5000 sorszámozott sárga játékkacsát engedtek a folyóba. Idén előzetesen, illetve a helyszínen az összes kacsajegyet sikerült értékesítenie a szervező Rotary Klub Szeged Dómnak. Ennek teljes bevételét a Gift of Life programra fordítják, amely határon túli gyermekek magyarországi szívműtétjét finanszírozza. A budapesti Kossuth térre hirdettek jobboldali szervezetek, ne féljetek 2.0 címen kormányellenes tüntetést szombat késő délutánra. A pár száz összegyűlt ember előtt a tüntetés felszólalói a közösségen belüli összefogást, a jobboldal önvizsgálatának és újjászervezésének fontosságát, valamint a nemzeti érzelmű civilek feladatait hangsúlyozták. A rendezvényt táncház és zenei program zárta. És végül elkezdődött az Alien Föld második évadának forgatása, amit a stáb egy Instagram videóval jelentett be pár nappal ezelőtt. Az előző évad munkálatai nagyjából 5 hónapot vettek igénybe, így ha minden jól megy, 2027-re ez a szakasz be is fejeződhet, majd kezdődhet az utómunka. Az Alien franchise tehát újra ereje teljében van, aminek hála számtalan játék és film is érkezik a jövőben, amelyekre érdemes lehet odafigyelni. A Rádió 88 híreit Nagy Ágitól hallott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most vissza a Szeged kedvenc zenéjéhez. Ez a Klub 88, a Rádió 88-ban.
3: A lemezjátszók

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik.
2: It's all yours.
0: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ PG.

december 1-től a 7-6 napján este 7 és 10 óra között szól a Klub 88 itt a Rádió 88-ban, és hogyha vasárnap este is dolgoznod kell, akkor milyen jó, hogy Szeged kedvenc zenéi mixben szólnak. Egészen 9 óráig DJ Piggy a zenefelelős, ebben az órában is igazi gyöngyszemek jönnek majd, még a Soundfreak, Silicon Soul, Moloko, Roger and Stefano és Junior Jack, csak hogy néhányat említsek, hogyha van kedved és időd, akkor tarts velem, ez a Klub 88.

0: Junior Jack és az El Samba című dalt hallottad, ez a Klub 88 Szeged legnagyobb klubja. Vasárnap esténként a műsor első két órájában PG a DJ, aki szerintem elfáradt egy kicsit, hiszen neki sűrű nyara volt rengeteg fesztivállal és fellépéssel. A következő óra elején olyan előadók jönnek, mint Rihanna, Stereo Palma és Bob Sinclair. Ez a Klub 88.
1: A munkának vége. Indulsz haza. Indulsz haza. Érzed, hogy valami hiányzik.
2: Biztonsági öv és...
1: Rádió 88. Az életünk része.
2: Na ez az. Let's go.
3: Szeged délutánra leteszi a lantot, de a Rádió 88 ekkor zendít rá igazán.
4: Menjünk együtt. Segítek a szegedi közlekedésben és könnyeddé teszem az utad Szeged kedvenc zenéivel.
1: Lucky Let's Go Bálint Kágergővel a Rádió 88-ban.
3: Támogatja a Lucky Pizzeria. Olasz pizzák több mint 30 éve.
1: Ne feledd délután hazafelé mit kapcsolj. Biztonsági öv és...
3: Rádió 88. Az életünk része. Szegeden tényleg sétáltak flamingók?
5: Micsoda?
1: Vagy ezt most találtuk ki?
3: Pont erről szól a megújult I Love Szeged játék.
1: Három szegedi sztori, egy kamu. Találd ki melyik?
3: És nyerd meg a Trécselő Kávézó és Cukrászda páros meghívását.
1: I Love Szeged játék hétköznap délelőtt a Hello Szegedben.
3: Támogatja a Trécselő Kávézó és Cukrászda.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
6: Az este itt kezdődik.
7: It's all yours.
1: Klub 88.
3: A lemezjátszóknál DJ PG.

0: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
1: Az este itt kezdődik. It's all yours.
0: Klub 88.
2: A lemezjátszóknál DJ

Klub 88-at hallgatod a Rádió 88-ban, és vasárnaponként is gondoskodunk arról, hogy még lendületesebben teljen az estéd. 7 és 9 óra között DJ PG, 9 és 10 óra között pedig az én mixem szól. Én Büte Zsolt vagyok, ebben az órában pedig még Karányi, Sarah McLeod és a Natural Born Grooves dalát is hallhatod.

0: Ettől a héttől vasárnap esténként is 3 órában szól a Klub 88, itt a Rádió 88-ban. Szeged legnagyobb klubjában az előző 2 órában DJ PG mixeit hallottad, de ne menj sehol, hiszen a következő órában az én mixem fog szólni. Én Büte Zsolt vagyok, tarts velem is a Klub 88-al.
1: Szeged legnagyobb klubja. Ez a Klub 88 a Rádió 88-ban.
2: Az este itt kezdődik.
1: It's all yours. Klub 88.
3: A lemezjátszóknál.

Yeah. You know what it's all about.